0: Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség tájékoztatását. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Létrejött a B4 Szövetség, a balatoni turizmus támogatására megalakított együttműködésben Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros képviselteti magát. Céljuk, hogy a Balaton önálló régió legyen, amely termékeivel, szolgáltatásaival, márkáival alrégiós bontásban jelenik meg a nemzetközi piacokon. Szorgalmazzák a balatoni önkormányzatok költségvetési megerősítését az idegenforgalmi adóbevételekből korábban járó pénz visszajuttatásával. Mindezekről javaslatokat is megfogalmaztak a kormányzatnak. Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik, a hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Zenei utazás a Trio Turmix-szal. Élvezze a sok színűséget. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Szép lány vagy, a legszebb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Marad a kellemes nyári idő. Megszavazta a parlament az iskola kezdési támogatást. Külön foglalkoznak a kórházban rekedt kisbabák biztonságos elhelyezésével. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Tovább csökkenhet a jegybanki alapkamat a nyár folyamán, közölte Varga Mihály a monetáris tanácsülése után. A testület ma újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az irányadó kamatlábat. A jegybank elnök szerint az infláció a korábban vártnál kedvezőbben alakult, és a hazai eszközök kockázati felára is alacsonyabb maradt, így van még mozgástér a monetáris politika lazítására. Megszavazta a parlament az iskola kezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskola kezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelésű igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. A politikust Orbán Viktor pártelnök javaslatára a Fidesz országos frakciójával egyeztetve választotta meg a párt országgyűlési képviselőcsoportja. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, hogy a döntés egyhangú volt. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Infó élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből történő kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos környezet. Kárpátaljáról és az ukrajnai front közeléből érkező gyerekeket táboroztat az egységes magyarországi izraelita hitközség a Balatonnál. Amint egy 100 gyerek kreatív foglalkozásokon, csoport és csapatépítő programokon, kirándulásokon vesz részt. Az EMIH 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörését követően alakította ki a Balaton összödi menekült tábort az egykori kormányzati üdülő területén. Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul. Hasonlóan kis és szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű, cinema verítékben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a kellemes nyári idő. Elfogadta az iskolakezdési támogatás bevezetését a parlament. Új szervezet alakult a balatoni turizmusért. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Elkészült a házi orvosi ellátás fejlesztési programja, közölte a területért felelős államtitkár. Porpáci Krisztina arról tájékoztatott, létrehozzák az Országos Alapellátási és Módszertani Intézetet, valamint 164 integrált egészségügyi és szociális centrumot. Megújítják az alapellátás finanszírozását, csökkentik az adminisztrációt és korszerű informatikai megoldásokat vezetnek be. Emellett olyan életpályát kínálnak a fiatal orvosoknak, amely ismét vonzóvá teheti a házi orvosi hivatást, tette hozzá az államtitkár, aki szerint a rendszert új alapokra kell helyezni, mert a jelenlegi elérte teljesítőképessége határát. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, erősítette meg a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Az ügyben hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. A Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt közölte, hogy a nyomozók előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a párt szervereit biztosító központban. Havasi Bertalan jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetésnek és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség tájékoztatását. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Létrejött a B4 Szövetség, a balatoni turizmus támogatására megalakított együttműködésben Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros képviselteti magát. Céljuk, hogy a Balaton önálló régió legyen, amely termékeivel, szolgáltatásaival, márkáival alrégiós bontásban jelenik meg a nemzetközi piacokon. Szorgalmazzák a balatoni önkormányzatok költségvetési megerősítését az idegenforgalmi adóbevételekből korábban járó pénz visszajuttatásával. Mindezekről javaslatokat is megfogalmaztak a kormányzatnak. Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik, a hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.

mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a kellemes nyári idő. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatást. Külön foglalkoznak a kórházban rekedt kisbabák biztonságos elhelyezésével. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Tovább csökkenhet a jegybanki alapkamat a nyár folyamán, közölte Varga Mihály a monetáris tanácsülése után. A testület ma újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az irányadó kamatlábat. A jegybank elnök szerint az infláció a korábban vártnál kedvezőbben alakult, és a hazai eszközök kockázati felára is alacsonyabb maradt, így van még mozgástér a monetáris politika lazítására. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelésű igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. A politikust Orbán Viktor pártelnök javaslatára a Fidesz országos frakciójával egyeztetve választotta meg a párt országgyűlési képviselőcsoportja. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, hogy a döntés egyhangú volt. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Infó élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből történő kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos környezet. Kárpátaljáról és az ukrajnai front közeléből érkező gyerekeket táboroztat az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség a Balatonnál. Amint egy 100 gyerek kreatív foglalkozásokon, csoport és csapatépítő programokon, kirándulásokon vesz részt. Az EMIH 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörését követően alakította ki a Balaton összödi menekült tábort az egykori kormányzati üdülő területén. Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul. Hasonlóan kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Olyan ő, hogy megáll az

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM mellette szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól. Lesz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a kellemes nyári idő. A kormány döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról. Javítják a síneket Kőbányán. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Benyújtották a megyékre a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot is. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat, az ügyintézés és szabályozás során. A módosítás október 1-én lép hatályba. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a főváros, a Városháza park megépítésére. A főpolgármester Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a zöld felület mellett csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. Átalakítják a Városháza földszinti helyiségeit, a díszterem alatti téren pedig kávézókat, teraszokat és vendéglátóegységeket is kialakítanak. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Nem történt csalás az áprilisi lottó sorsolásokon, akkor ugyanazon a héten 4 sorsjátékon is teli találatot értek el, és elvitték a csaknem 8 milliárd forint értékű főnyereményeket. A felügyeleti hatóság jelentése szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerű volt. Az online zárás során azonban eltértek a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. A társaság emiatt 10 milliós bírságot kapott. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor a székelyföldi Tusnádfürdőn. Az esemény sorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál. Szombaton Orbán Viktor, a Fidesz elnöke tart előadást. Javítják a síneket Kőbányán, ezért mától a hétvégéig változik több villamos közlekedése. Pótlóbuszos átszállásra kell készülni a 3-as, a 28-as, a 28A, a 62-es és a 62A villamosok egy-egy szakaszán. Csak vasárnap 37B jelzéssel ideiglenes villamosjárat indul a Blahalújza tér és az Izraelita temető között. Részletek a BKK weboldalán olvashatók. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként az ország keleti felén lehet zápor, zivatar. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható, a Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Tour Mix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Marad a kellemes nyári idő, a kormány döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a főváros, a Városháza park megépítésére. A főpolgármester Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a zöld felület mellett csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. Átalakítják a Városháza földszinti helyiségeit, a díszterem alatti téren pedig kávézókat, teraszokat és vendéglátóegységeket is kialakítanak. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tengerjáró fedélzetén tört ki a hantavírus járvány. A hajó Argentínából indult, fedélzetén mintegy 150 emberrel. A vírus 13 embert fertőzött meg, közülük 3-an meghaltak. Betiltják a közösségi média használatát a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban. A platformoknak olyan rendszereket kell bevezetniük, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a felhasználó életkora. Az intézkedés célja a fiatalok egészségének védelme. A szabályozás szeptembertől lép életbe. Javítják a síneket Kőbányán, ezért mától a hétvégéig változik több villamos közlekedése. Pótlóbuszos átszállásra kell készülni a 3-as, a 28-as, a 28A, a 62-es és a 62A villamosok egy-egy szakaszán. Csak vasárnap 37B jelzéssel ideiglenes villamosjárat indul a Blaha Lujza tér és az Izraelita temető között. Részletek a BKK weboldalán olvashatók. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most
0: indul a reggel.
6: Jó reggelt!
0: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, együtt indítjuk a szerda reggelt is a Trio FM-en, én Pálinkás Zsolt vagyok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, legyen nagyon szép a napjuk, és ha tehetik, hallgassák ma is a Trio FM-et, a jársák kedvencei mellett igyekszem ma is a leghasznosabb, legfontosabb információkat átadni. Alessa Kerdala pedig már itt a lejátszón, ez a Vitings. Jó rádiózást!

0: Jó reggelt, Jelság! Ilyenkor az időjárás előjelzéssel jelentkezem. Nézzük a mai napot. Napos gomoly felhős időre számíthatunk a térségben, helyenként előfordulhat. Egy-egy futózápor vagy zivatar, de jelentős mennyiségű csapadéktól nem kell tartanunk. Sokfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél, ami zivatarok környékén megerősödhet. A csúcshőmérséklet délután 24 fok körül valószínű. Holnap pedig egy hideg front éri el térségünket, csütörtökön a rövidebb, hosszabb napsütés mellett erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet, és többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. A szél élénk, helyenként erős lesz, a hőmérséklet a hajnali 14 fokról napközben 25 fok körül melegszik csütörtökön. Pénteken pedig a napos kezdés után napközben megnövekedhetnek a gomoly felhők, és ismét kialakulnak majd futózáporok, zivatarok. Az északnyugati szél továbbra is élénk erős marad, a legmagasabb hőmérséklet pedig 27 fok körül várható. Szombaton aztán visszatér majd a sok napsütés, a szél is veszít erejéből és melegszik a levegő. A csúcsérték már eléri akkor a 29 fokot. Pollen információk a végére: a változékony időjárás miatt a pollen terhelés lényegesen nem változik a következő napokon. A csalánfélék pollen koncentrációja közepes szintet ér el, míg a pázsit fűfélék, a hársa, az úti fű, a lórom és a libatofélék jelenléte alacsony. A kültéri allergén gombák spóra száma viszont magas, így az erre érzékenyek számíthatnak allergiás tünetekre. További kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, ez a reggeli starter.
1: Trio FM. Mellette szól.

0: fontos közlekedési híreket hozok, már is mondom, hol számíthatnak korlátozásokra, útkarbantartási munkákra a térségben autózók. Itt Jászberényben a déli bekötő úton víz és közműépítés munkátok miatt félpályás lezárás van érvényben. A munkátok július 28-án délig tartanak, így ezen a szakaszon váltakozó irányban haladhat a forgalom. Jászapátin útépítés munkák zajlanak az Újszász Jászapáti összekötő úton, a település belterületi szakaszán mindkét irányban félpályás útlezárásra kell készülni az autósoknak. Ez a korlátozás egészen július 31-én délig lesz majd érvényben. Emellett a 32-es főúton Százvereknél kaszálási munkátokat végeznek a szakemberek, ma este 8 óráig útszűkületre, és mindkét irányban a munkagépekre számíthatnak az erre közlekedők. Vezessenek ma is óvatosan, figyeljék a kihelyezett jelzéseket a munkaterületeknél.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

reggelt kívánok! Szerdán a héten először túlsúlyba kerülnek a kedvező fényszögek, este pedig a nap belép majd az oroszlán jegyébe, így kezdetét veszi az oroszlán hava. Nézzük, mit ígérnek a csillagok mára. A kosok számára jó hír a napjegyváltása, mert felerősíti a legelőnyösebb tulajdonságaikat, a szerda új lendületet ad, egy régi ötlet pedig most megvalósíthatóbbnak tűnik, mint eddig, úgyhogy érdemes bártan kezdeményezni. A bikáknak a feszültebb hétkezdet után most a pozitív fordulat érkezik, nagyon sikeres napra számíthatnak, a környezetük is nyitottabb lesz, a szingdíknek pedig akár szerelmet is hozhat a mai nap. Az ikrek számára felpezsdül az élet, egymást követhetik az érdekes találkozások, jókor mondanak jó dolgokat, így könnyen támogatókra lehetnek, az új terveket érdemes most megosztani másokkal is. A rákoknál is új időszak kezdődik, ma még érdemes lezárni a nyitott ügyeket, hogy tiszta lappal indulhassanak tovább, emellett egy izgalmas találkozást is jeleznek a csillagok. Az oroszlánok ideje igazán most érkezik el, hiszen este a nap belép majd a jegyükbe, már napközben nő az önbizalmuk és a lelkesedésük. Jó ez az alkalom az új célok kitűzésére, mert amiben most belekezdenek, az nagy sikert ígér. A szüzek ma könnyebben átlátják az összefüggéseket és észreveszik a rejtett részleteket is. Megeshet, hogy fény derül egy elhallgatott információra, a pénzügyek terén viszont nagyon jó hírt kaphatnak. A csillagjegyek második felével hamarosan folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is!

Az FLM dala után itt a horoszkópunk második része, folytatjuk a mérlegtől. A mérlegeknek érdemes figyelniük a mértékletességre, mert a tüzes energiák miatt hajlamosabbak lehetünk a túlzásokra. A jó hír viszont, hogy könnyen megtalálják a közös hangot másokkal, és egy régi tervük új lendületet kaphat. A skorpióknak kifejezetten jót tesznek a mai nap hatásai, sokkal vitálisabbnak érezhetik magukat, a mai nap segít tisztában látni egy kérdésben, így könnyebb lesz meghozni egy régóta halogatott döntést. Az intuíciójuk most tűpontos. A nyilasoknak inspiráló energiákat tartogat a szerda, egy új lehetőség vagy izgalmas meghívás is feldobhatja a napot, érdemes nyitottnak maradni az új élményekre. A bakoknál már gördülékenyebben mennek a dolgok, a körülmények is a kezükre játszanak, egy nehezebb feladat végére pontot tehetnek, ami felszabadító érzést ad majd. A vízöntőknél a kapcsolatok kerülnek most előtérbe, egy fontos beszélgetés sok mindent tisztázhat, a másik fél most nyitottabb a kompromisszumokra, úgyhogy érdemes élni a lehetőséggel. A halak végre ismét el lesznek

életerővel és jól haladnak a feladatokkal. Arra érdemes figyelniük, hogy ne hagyják magukat felhúzni, ha valaki türelmetlenül vagy nyomulóan lép majd fel velük szemben. Ez volt a szerdai horoszkóp összeállítás itt a Trio FM-en. Mindenkinek kívánok egy nagyon szép napot, Sabrina Carpenter pedig folytatja a dalok sorát itt a Tears.

Justin Timberlake és Michael Jackson dala szólt 2014-ből, ez volt a Love Never Felt So Good, a Trio FM-et hallgatják, benne pedig a napindítónkat. Mindjárt 8 óra kapcsolom már is az MT hírszolgálatot, utána rögtön következik Robin Schulz és Mr. Plus közös sikere, még 2014-ből, ez lesz a Waves. Ezzel a dallal várom majd önöket a következő óránk első perceiben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
7: A Trio FM hírei.
8: Marad a kellemes nyári idő. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Szombaton lesz a strandok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100.000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az Országos Közlekedés Szervező és a Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásáról szóló előterjesztés záró szavazását. Benyújtották a vármegyéket megyékre a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során. A névváltozás nem érinti a területi közigazgatás feladat és hatásköreit. A módosítás október 1-én lép hatályba. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. A politikus közölte, támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket, az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tengerjáró fedélzetén tört ki a hantavírus járvány. A hajó Argentínából indult, fedélzetén mintegy 150 emberrel. A vírus 13 embert fertőzött meg, közülük 3-an meghaltak. Betiltják a közösségi média használatát a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban. A platformoknak olyan rendszereket kell bevezetniük, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a felhasználó életkora. Az intézkedés célja a fiatalok egészségének védelme. A szabályozás szeptembertől lép életbe. A módosítással emellett a középiskolákra is kiterjesztették a mobiltelefonok használatának tilalmát. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, szauna szeánszokkal, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most
0: indul a reggel.
9: Jó reggelt!
0: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

Jó reggelt, jársák, 6 percen volt 8 óra, folytatjuk a napindító összeállításunkat. Ma McDonald's napja van, így elsőként boldog négy napot kívánok minden kedves McDonald's is hallgatónknak. Mellettük természetesen még a Marica, Lenke, Verbéna, Magdaléna, Verena, Marietta, Lipót, Mária, valamint Manda nevet viselőket is sok-sok szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából. Maradjanak velünk ebben az órában is, hiszen a járság kedvencei mellett hozom majd a közlekedési híreket, illetve egy-két érdekességet a mai napra vonatkozóan az esemény naptárunkból. Most pedig Alex Warren zenél, itt az Eternity. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Pontos közlekedési híreket hozok, már is mondom, hol számíthatnak korlátozásokra, útkarbantartási munkákra a térségben autózók. Itt Jászberényben a déli bekötő úton víz és közműépítés munkátok miatt félpályás lezárás van érvényben. A munkátok július 28-án délig tartanak, így ezen a szakaszon váltakozó irányban haladhat a forgalom. Jászapátin útépítés munkák zajlanak az Újszász Jászapáti összekötő úton, a település belterületi szakaszán mindkét irányban félpályás útlezárásra kell készülni az autósoknak. Ez a korlátozás egészen július 31-én délig lesz majd érvényben. Emellett a 32-es főúton Százbereknél kaszálási munkátokat végeznek a szakemberek, ma este 8 óráig útszűkületre, és mindkét irányban a munkagépekre számíthatnak az erre közlekedők. Vezessenek ma is óvatosan, figyeljék a kihelyezett jelzéseket a munkaterületeknél.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáros születik.
1: Most pedig nézzük meg, hogy milyen fontos események és évfordulók fűződnek a mai naphoz, július 22-éhez. 570 évvel ezelőtt 1456-ban ezen a napon érte el csúcspontját a híres nándorfehérvári diadal. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei döntő győzelmet arattak a többszörös túlerőben lévő török ostromlók felett. Ennek a világra szóló tettnek állít emléket a déli harangszó. 132 éve 1894-ben ezen a napon rendezték meg a világ első autóversenyét Párizs és Rohan között 47 évvel ezelőtt, 1979-ben pedig ezen a napon hunyt el Kocsis Sándor, az aranycsapat legendás gólkirálya. Magnapi 80. születésnapját a népszerű humorista és előadó művész Markos György, szintén a mai napon született a 8-szoros Oscar-díjas amerikai zeneszerző Alan Menken, akinek a felejthetetlen Disney rajzfilmek zenét köszönhetjük, valamint Don Henley is a világhírű Eagles zenekar alapítója és énekes dobosa. Itt a Trio FM-en meg is hallgatunk most a csapatától egy dalt.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél? Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
3: Hosszú fekete haj, gyönyörű szempár.
2: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halk zene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a reggeli starter.

Ez a Trio FM a Jászság rádiója. Különleges és megható pillanatnak volt tanúja a Jászberényi mentőállomás közössége. 47 év szolgált után ugyanis nyugdíjba vonult Losonczi Mihály mentőtiszt. Pályafutás alatt a gyógyítást mindig odaadással és példás alázattal végezte. Fiatalabb kollégái rengeteget tanulhattak tőle az évtizedek során. Utolsó munkanapja reggelén még egyszer elhangzott tőle a már-már jelmondatává vált kijelentés. Na, akkor varázsoljunk. Losonczi Mihálynak a mentőállomás kollektívája és a Trio FM stábja is nagyon boldog, hosszú és tartalmas nyugdíjas éveket kíván. Köszönjük a 47 évnyi áldozatos munkáját. Itt a Trión pedig haladunk tovább a Jászság kedvenceivel. Ez a reggeli starter.

0: Ez a Trio FM jelzberényből. Jelentős tartalékok rejlenek a hazai vizes élőhelyekben egy magyar vezetésű nemzetközi kutatás szerint. A Nature folyóiratban megjelent tanulmány rámutat a magyarországi vizes élőhelyek helyreállítási lehetősége a jelenlegi országos vállalások 3-5-szöröse is lehet. A Koppenhágai Egyetem kutatója Kovács Gyula Máté által vezetett csapat műholdas megfigyelésekkel és mesterséges intelligenciával készítette el Európa nyílt vizes élőhelyének új, rendkívül pontos térképét. Az adatok alapján a vizsgált hazai vizes élőhelyek több mint 71%-át éri valamilyen mezőgazdasági vagy városi terhelés, ami közel 300 ezer hektárnyi területet jelent. A kutatók szerint a vizes élőhelyek és árterek helyreállítása kulcsfontosságú lenne a víztájban tartásához, ami a mezőgazdaság számára is komoly segítséget nyújtana az aszály és a tartós szárazadás elleni küzdelemben.
1: A reggel is mellette szól.
2: Trio FM.

0: 9 óra van itt a Trio FM-en, hozza a legfrissebb híreket már is Labányi Judit, a reggeli starterben pedig Lady Gaga zenél. 9 után indítunk egy újabb órát a Stupid Love című sikerrel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399 6000 MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
4: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Marad a kellemes nyári idő. A korábban becsültnél jóval többe kerül az iráni háború az Egyesült Államoknak. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az országos közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról szóló előterjesztés záró szavazását. Benyújtották a vármegyéket, megyékre a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során. A névváltozás nem érinti a területi közigazgatás feladat és hatásköreit. A módosítás október 1-én lép hatályba. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. A politikus közölte, támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket, az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Már több mint 37 milliárd dollárt költött az Egyesült Államok az Irán elleni háborúra. Az összeg jócskán meghaladja a korábban becsült 29 milliárd dollárt. A védelmi miniszter szenátusi meghallgatásán azt mondta, hogy a költségek a következő hónapokban tovább emelkedhetnek. Egyúttal jelezte, hogy a kormányzat a kongresszus jóváhagyását kéri majd a 67 milliárd dolláros kiegészítő védelmi kiadáshoz. Betiltják a közösségi média használatát a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban. A platformoknak olyan rendszereket kell bevezetniük, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a felhasználó életkora. Az intézkedés célja a fiatalok egészségének védelme. A szabályozás szeptembertől lép életbe. A módosítással emellett a középiskolákra is kiterjesztették a mobiltelefonok használatának tilalmát. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. A lángok 3 települést fenyegetnek vármegyében. Csaknem 400 embert kellett kimenekíteni, 2300 háztartás áram nélkül maradt. Idén a szárazság és a hőhullámok miatt a szokásosnál korábban kezdődött az erdőtűzek sorozata. Az év eleje óta 40 000 hektár égett le, ami már most nagyobb területet jelent, mint tavaly egész évben. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Ez a Trio FM Jászberényből 9 óra múlt köszönt önöket. A száguldó cirkusz szerelmeseinek kedvezek, ugyanis ezen a hétvégén érkezik az év egyik legjobban várt hazai sporteseménye, a Formula 1 Magyar Nagydíj. Péntektől vasárnapig a Mogyoródon a teljesen megújult Hungaroringen csapnak össze a világ legjobb pilótái. Ez lesz az idei világbajnoki szezon 11. futama. A program pénteken délután 13:30-kor az első szabad edzéssel indul, a rajtrácsról döntő időmérőt pedig szombaton délután 4 órától rendezik. A 70 körös futam vasárnap délután 3 órakor rajtol majd el. A szurkolók a Formula 1 mellett a Formula 2, a Formula 3 és a Porsche Super Cup mezőnyét is láthatják a pályán. Aki nem tud kilátogatni Mogyoródra, az a televízión keresztül is követheti majd a teljes hétvége eseményeit. Itt a Trión pedig folytatjuk zenével, hamarosan pedig hozom a program ajánlatainkat.
2: Trio FM mellette szól.

Ez a Trio FM Jászberényből példátlan kiberbiztonsági incidensről számolt be az OpenAI, a cég egyik legfejlettebb mesterséges intelligencia ügynöke, az ellenőrzött tesztkörnyezetből kijutva internetkapcsolatot szerzett, majd önállóan feltörte a Hugging Face nevű nyílt forráskódú platform infrastruktúráját. Ez az első olyan nyilvánosan ismert eset, amikor egy autonóm mesterséges intelligencia rendszer kikerülte a saját korlátozásait és megtámadta egy harmadik fél informatikai rendszer. A célját kiberbiztonsági szakértők szerint a tesztfeladat a teljesítése érdekében érte el, a szakemberek pedig rámutattak, hogy a legfejlettebb modellek képességei már megközelítik az állami szintű hacker csoportokét. Maradjanak velünk a folytatásban, és hamarosan újabb érdekességekkel, friss programajánlatokkal jelentkezem.

0: Pontos közlekedési híreket hozok, már is mondom, hol számíthatnak korlátozásokra, útkarbantartási munkákra a térségben autózók. Itt Jászberényben a déli bekötő úton vízi és közműépítés munkátok miatt félpályás lezárás van érvényben. A munkátok július 28-án délig tartanak, így ezen a szakaszon váltakozó irányban haladhat a forgalom. Jászapátin útépítés munkák zajlanak az Újszász-Jászapáti összekötő úton, a település belterületi szakaszán mindkét irányban félpályás útlezárásra kell készülni az autósoknak. Ez a korlátozás egészen július 31-én délig lesz majd érvényben. Emellett a 32-es főúton Százvereknél kaszálási munkátokat végeznek a szakemberek, ma este 8 óráig útszűkületre, és mindkét irányban a munkagépekre számíthatnak az erre közlekedők. Vezessenek ma is óvatosan, figyeljék a kihelyezett jelzéseket a munkaterületeknél.
1: Jó utat kíván a Trio FM!
2: Nem is tudod, milyen

0: másodperceken belül 9:30, Szendi Hajnitól hallják már is a Trio FM friss helyi híreit.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: frissautó.hu
4: Minden, ami az autódhoz kell.
3: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
4: csajos cuccok.
3: Mindened az autód.
4: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
3: frissautó.hu Itt vagy már.
4: Motorosoknak is.
5: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
4: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Rendkívüli ülést tartottak Jászberényben. Bács-Kiskun mellett Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdag régészeti leletanyagát is bemutatják a Kecskeméti Katona József Múzeumban. Ellenőrzött a fogyasztóvédelem a jászkunsági fesztiválokon. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Rendkívüli nyílt ülést hívott össze tegnap délutánra Budai Lóránt Jászberény polgármestere számolt be a helyszínről a Jászság térségi tévé. Azt írták közösségi oldalukon, hogy az eredetileg 4 napi rendi pontból 3-at tárgyaltak, mert a negyedik az alpolgármester illetményéről szóló javaslat okafogyottá vált, ugyanis a testület továbbra sem választotta meg a tisztségre Skultéti Józsefet. A jelenlévő 10 képviselő, 5 nem, 4 igen és 1 tartózkodással szavazott a témában. Az ülésen 10 egybehangzó igennel döntöttek a Csángó Fesztivál megrendezéséről, a Folklor Kulturális Közalapítvány részére 10 millió forint támogatásról. A Kárpát Haza konferencia megrendezéséhez a Csángó Fesztivál alapítvány javára 1 millió forintot biztosítanak, erről is döntöttek, valamint a Kolibri Ese versenyzőinek utazási hozzájárulásáról is igennel szavaztak 200 000 forint összegben. A Lehel-Uszoda és a termelfürdő átvételéből származó elszámolási kötelezettségből eredő döntésekről is szavaztak tegnap Jászberény önkormányzati képviselői. A döntéshozók, írja a Jászság térségi tévé, 10 egybehangzó igennel jóvá hagyták az előző üzemeltető fejlesztésekből származó elszámolási kérését. A jászkonsági fesztiválokra szállt ki a fogyasztóvédelem, és minden 5. ellenőrzésen találtak is valamit. 21%-os kifogásolási arányjal zárultak a még egyel korábbi hétvégén megtartott jászkonsági fesztivál ellenőrzések, írta hivatalos oldalán a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóságként is eljáró szerv közlése szerint a munkatársaik 10 településen összesen 28 ellenőrzést végeztek, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken. Az ellenőrzések az árfeltüntetésre, a fiatalkorúak védelmére, valamint a szórakoztató eszközök biztonságára irányultak. A vizsgálatok során 2 esetben szúrták ki, hogy fiatalkorút alkohollal vagy energiaitallal szolgálták ki. Egy légvár üzemeltetője nem tudta igazolni az eszköz biztonságos működését, ezért azonnal lebontatták azt. De a leggyakoribb hiányosság továbbra is a hiányos vagy nem egyértelmű árfeltüntetés volt. A kisebb súlyú szabálytalanságok miatt figyelmeztetést kaptak az érintett vállalkozások, ugyanakkor a fogyasztók, különösen a gyermekek és fiatalkorúak biztonságát veszélyeztető jogsértések esetében hatósági eljárás és bírság várható. Hozzátették, a hatóság arra kéri a fesztiválok látogatóit, fizetés előtt mindig ellenőrizzék a kiírt árakat, és kiemelten figyeljenek a pontos pénzkezelésre. A szkíták korát mutatja be Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megye Krisztus előtt 8.-4. századból származó gazdag régészeti leletanyagán keresztül. A Kecskeméti Katona József Múzeum most nyíló tárlata a Cifrapalota kiállító helyen. Juha Attila, az American University of Georgia régész professzora a kiállítás megnyitóján arról beszélt, mintegy 25 éve nem volt hasonló tárlat az országban, így a mostani bemutató méltó folytatása a 2001-ben megrendezett eddigi legnagyobb szkíta kiállításnak. A Kárpát-medencében a Krisztus előtti 7. századtól a 4. századig terjedő időszakot felölelő szkíta korszakról szólva a régész professzor kiemelte. Ebben a korban tapasztalható három fő jelenség, a migráció, az innováció és a globalizáció. Ezért megfejteni a későbbi történelmi korszakok, vagy akár a jelenkor bizonyos folyamatait is ezek által lehet. A migráció kapcsán elmondta, a keleti sztyeppékről érdeklődő populáció létszáma viszonylag kicsi volt. A Kárpát-medencében alapvetően egy szűkebb harcos elit és vezető réteg jelent meg, ám kulturális hatásuk óriásnak bizonyult. A tárlaton fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatók, köztük számos olyan műtárgy, ami az első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei anyag különlegességei között sírokból előkerült edények, fegyverek és ékszerek, valamint közösségi régészeti kutatások során talált tárgyak, köztük egy ragadozó állatfejben végződő bronztükör is helyet kapott. A finn módszerrel ellenőriztek. A rendőrök váratlanul csaptak le a jászberényi sofőrökre. A helyszínen tartott finn módszeres ellenőrzés gyorsan kiszűrte azokat, akik felelőtlenül és ittas állapotban kockáztatták a saját és mások életét a Dózsa-György úton. Tehát újabb, összehangolt akciót tartottak a rendőrök a napokban a biztonságosabb közlekedés érdekében. Az úgynevezett finn módszeres ellenőrzés keretében vizsgálták a sofőröket Jászberény belterületén. A villámgyors és hatékony razzia célzottan az ittas vezetők kiszűrésére irányult. Mindössze néhány másodpercre állították csak meg az autókat, de a szűrés így is eredményesnek bizonyult. Két sofőrnél mutatott pozitív értéket az alkoholszonda, így velük szemben azonnal intézkedni kellett. Ma többnyire napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor-zivatar. Az északi-északnyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik, de csapadékgócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. Ma délután 22-27 fok valószínű, véltel körzetünkben 25 lesz a legmelegebb órákban, záporok hozzánk is érkezhetnek, és megélénkül az északnyugati szél is. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Trio FM reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Ez a reggeli starter.
1: Folytatjuk egy programajánlattal, érdemes már elkezdeni a felkészülést, hiszen október 3-án újra vár mindenkit a 8. Jászfényszarúi Futófesztivál. A Marót István emlékének szentelt sportesemény központja a Jászfényszarúi Szent Család tér lesz. A szervezők minden korosztályra gondoltak, így tényleg bárki rajtozálhat. A választható távok a legkisebbeknek szóló 300 métertől egészen a 10,5 kilométerig terjednek. Az időmérés profi elektronikus rendszerrel történik, a részvétel pedig mindenki számára ingyenes, nevezési díj egyáltalán nincs. A fesztivál ráadásul nem ér véget a célvonalnál, közvetlenül az eredményhirdetés után az Éber Kóma ad majd koncertet a színpadon, így a levezetés is jó hangulatban telik majd. A részletes információkat és a tudnivalókat megtalálják a jászfényszarú.sportei.hu weboldalon, ne maradjanak le. Húzzunk futócipőt és sportoljunk együtt majd október 3-án.

I'm losing sleep. I'm losing sleep. Ez a Jászság Rádiója, a Trio FM, a hátfájásról és az ülő életmódról lesz szó a következő percekben. Egy nemrégiben készült tanulmány szerint a napi aktivitásunk növelése segített megelőzni a hátfájás súlyosbodását, és már napi 40 perccel kevesebb ülés is jelentős javulást hozhat. A hátfájás gyakori panasz, amely krónikussá is válhat, és számos kihívást okozhat a mindennapi életben. Egy kutatás során a résztvevők, akik napi 20 perccel növelték a fizikai aktivitásukat, és 40 perccel csökkentették az üléssel töltött időt, kevesebb hátfájást tapasztaltak, míg a kontrollcsoportban a hátfájás súlyosbodott. A kutatás vezetője, Joanne Nora, gyógytornász hangsúlyozta, hogy a hosszantartó ülés a hátfájás kockázati tényezője lehet, és a napi ülésidő korlátozása segített megelőzni ezt a problémát. A hátfájás nem csak fizikai, hanem mentális terhet is jelent, hiszen a fájdalom miatt sokan nem tudnak megfelelően dolgozni, vagy élvezni a mindennapjaikat. A szakemberek azt javasolják, hogy figyeljünk oda a mozgásra, és próbáljunk meg aktívabb életmódot folytatni. A stressz, a túlsúly és a kiavatlanság mind-mind hozzájárulhat a hátfájás kialakulásához, ezért fontos, hogy ezeket a tényezőket is kezeljük. Ne feledjük, hogy a rendszeres mozgás és a megfelelő ülési szokások kialakítása hosszú távon segített a hátfájás megelőzésében.

0: Ez a Trio FM Jazzberényből másodperceken belül 10 óra, Labány Judité a szó, következnek a hírek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Jazzberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a jazzberényi városi piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
4: Töltődj fel Jazzberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Marad a kellemes nyári idő. Ukrán drónok csapottak egy dél-oroszországi olajtárolóba. Újra megnyílt a Louvre Apollo galériája. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 ezer forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az Országos Közlekedés Szervező és a Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásáról szóló előterjesztés zárószavazását. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. A politikus közölte, támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket, az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Ukrán drónok csapottak egy dél-oroszországi olajtárolóba, a létesítményben tűz ütött ki. Találat érte az egyik nagy orosz webáruház raktárait is, öten megsebesültek. A légvédelem csaknem 250 drónt semmisített meg 17 régió, valamint Azovi és a Fekete-tenger felett. Az oroszok közben kikötőket, hajókat és katonai létesítményeket támadtak Odessa megyében. A többi között megsemmisült egy logisztikai központ, amelyet az oroszok szerint katonai rakományok tárolására használtak. Már több mint 37 milliárd dollárt költött az Egyesült Államok az Irán elleni háborúra. Az összeg jócskán meghaladja a korábban becsült 29 milliárd dollárt. A védelmi miniszter szenátusi meghallgatásán azt mondta, hogy a költségek a következő hónapokban tovább emelkedhetnek. Közben az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légicsapásokat, robbanások voltak Busherben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területét. Is. Újra megnyílt a Louvre Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben elloptak 8 korona ékszert. A műkincsek közül egyedül Eugénia császárné koronáját találták meg a múzeum közelében. Az újra nyitott galériában nincsenek kiállított tárgyak, mostantól díszteremként fogadja a látogatókat. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. A lángok 3 települést fenyegetnek vármegyében. Csaknem 400 embert kellett kimenekíteni, 2300 háztartás áram nélkül maradt. Idén a szárazság és a hőhullámok miatt a szokásosnál korábban kezdődött az erdőtűzek sorozata. Az év eleje óta 40 ezer hektár égett le, ami már most nagyobb területet jelent, mint tavaly egész évben. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Rádió UFM jazzbereimből 10 óra múlt köszöntöm Önöket, egészen hihetetlen, de már 15 éve, hogy megjelent a Foster the People debütáló albuma, a Torches és annak felvezető gigaslágere, a Pump It Up Kicks. A dal csak a Spotify-on már több mint 2,5 milliárd alkalommal hallgatták, a jubileum alkalmából most egy vadonatúj remix készült a felvételből, ezzel folytatjuk most a Rádió UFM műsorát.

FM. Melletted szól.

Ez a 97.7 Rio FM Jászberényből. Sokan még elalvás előtt is görgetik a közösségi médiát, vagy olvasnak híreket az ágyban, de kutatások szerint ez a szokás több szempontból is káros lehet. Az okostelefonok kijelzője kék fényt bocsát ki, amely csökkenti a melatonin termelődését. Ez a hormon felel az alvási ciklusunk szabályozásáért. Ennek következtében nehezebben alszunk el, és az alvásunk minőség is romlik. Bár egyes készülékek rendelkeznek szemkímélő módokkal, szakértők szerint ezek sem mindig hatékonyak eléggé. A másik probléma az úgynevezett doom scrolling, amikor az ember kontrollálatlanul pörgeti a híreket és a közösségi média tartalmait, gyakran negatív témákkal találkozva. Ez szorongást válthat ki, ami szintén nehezíti a pihenést. A telefon éjszakai használata nem csak az alvásunkat befolyásolja, hanem komolyabb veszélyeket is rejtett. A szakértők szerint érdemes kerülni a készülék hálószobában tartását, mert a negatív hírekkel való ébredés stresszessé teheti a napindítást. Emellett a töltés közbeni túlmelegedés is kockázatot jelenthet, ha a telefon párnával vagy takaróval fedve töltődik, az hőcsapdát hozhat létre, ami akár tüzet is okozhat. A legjobb megoldás, ha elalvás előtt 1-2 órával már nem használjuk a telefonunkat, és éjszakára nem töltjük az ágy közelében. Ez nem csak az alvás minőségünket javíthatja, hanem a telefon akkumulátorának élettartamát is növelheti.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Kettős időjárási véglet tapasztalható jelenleg a világban, míg az Antarktiszon javában tombol a tél, és helyenként mínusz 80 fok alá süllyedt a hőmérséklet, addig Délnyugat-Európában, főleg Spanyolországban és Portugáliában 43 és 47 fok közötti rekordszintű hőségre készülnek. Ennek oka az úgynevezett szaharai hőkupola, amely magába zárja és folyamatosan tovább melegíti a száraz afrikai levegőt, szinte teljesen elvágva a csapadék esélyét. Nálunk a Kárpát-medencében a hét első felében még kitart a felfrissülés, csütörtökön pedig egy újabb hidegfront érkezik. A meteorológusok ugyanakkor már figyelik az afrikai hőkupola mozgását, ha ez a magas nyomású blokk kelet felé terjeszkedik, a hétvégétől vagy a jövő hét elejétől ismét visszatérhet hozzánk is a kánikula, és akár a 35 fok feletti csúcshőmérséklet is. A helyzet alakulását természetesen mi is nyomon követjük.
1: Trio FM.
2: Ez a Trio FM.
1: Trio FM. Mellette szól.
3: Hey, where's the drums?

0: 10:30 is múlt 2 perccel, készülünk az ebédre, nézzük, milyen finomságokkal várják a vendégeket ma Jászberényi éttermek, aztán a legfontosabb helyinformációkat hallgatjuk, a mikrofont átadom majd Szendi Hajninak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
6: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
7: Ez a menüajánló.
0: A sólyomotel ajánlata július 22-én szerdán vegyes gyümölcsleves, rántott sertésszelet feteselmes burgonyával, ehetünk még náluk frankfurti levest is. A húsmentes ajánlatban rántott trapista sajt, grízes tészta barackézzel. További főételek, kemencében sült császár, burgundi marharagú, párizsi sertésborda, hentes tokány, cukkinis csirkes haslik és egzotikus csirkemelcsőben sütve. A sólyomotelben kérhető diákmenü is. Rendelésfelvétel 57 401 267. A Bírs kávézó és bistró szerdai menüjében csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves és bajor húsgombócleves. Ami a főételeket illeti, választató rakott kell cordon bleu vagy heg hasáburgonyával. A napi tészta kínálatban bolognai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyokki. Komplett menüt is kérhetünk a Bírs kávézó és bistróból. Elérhetőségük 0620 240 40 44. A Firpo pizzéria szerdai napi menüjében egy személyes firpótál, rántott sajt, natursz szelet, sült virsli, csemegeuborka és rizibizi. A Firpo Pizzéria napi menüjét kérhetjük 11 és 15 óra között a pizzériában. A Karvánőki Szolgáló Étterem szerdán is várja önket finomságokkal, zöldségkrémleves, őszi balaszkleves a mai ajánlatban. A főételek közül kérhető kakaspörkölt galuskával, csirkés békönös nyokki, havai csirkemell csőben sütve, cigánypecsenye, prágai rántott sajt, rántott csirkemell, diós vagy mákos metélt. A Karavánőnki Szolgáló Étterem hívható az 57 406 710-es telefonszámon. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, avokádókrémes bruszetta, párizsi csirkemell parmezános burgonyapürével, desszert vagy kávé a mai menüben. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A Hello Berény parkoló menüjét kérhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra. Az Aranykanál étterem ajánlata szerdára kolbászos feles borsóleves, görög gyümölcsleves, kínai zöldséges tészta omlós csirkével, fél grill csirke, csipzurgonyával, csonamádéval, rántott sajt, paradicsomos húsgombóc, rántott libamáj hercegnő burgonyával, parmezános tartárral és a vega menüben pedig vegatál. 57 403 290 és 0620 470 37 33, ezek az Aranykanál étterem elérhetőségei. A Pipacs étteremben ma csontleves és tejfölös gombaleves készül, választható még paradicsomos húsgombóc, kelkáposztás csirkeragú párolt rizssel, gombapörkölt galuskával és roston tilápia friss salátával. Elérjük a Pipacs étteremet telefonon az 57 405 510-es számon. A River Bistról esik a választásunk, náluk ehetünk tárkonyos szárnyas ragúlevest, sárga borsó főzeléket süldebrecenivel, paradicsomos mozzarellás csirke mellett bulgurral. Rendeletünk a River Bistróból az 57 407 500-as telefonszámon.
7: Ez volt a menüajánló.
6: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
8: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Bácskiskun mellett Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdag régészeti leletanyagát is bemutatják a Kecskeméti Katona József Múzeumban. Rendkívüli ülést tartottak Jászberényben. Ellenőrzött a fogyasztóvédelem a jászkonsági fesztiválokon. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A jászkonsági fesztiválokra szállt ki a fogyasztóvédelem, és minden ötödik ellenőrzésen találtak is valamit. 21%-os kifogásolási arányjal zárultak a még egyel korábbi hétvégén megtartott Jászkonsági Fesztivál ellenőrzések, írta hivatalos oldalán a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóságként is eljáró szerv közlése szerint a munkatársaik 10 településen összesen 28 ellenőrzést végeztek, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken. Az ellenőrzések az árfeltüntetésre, a fiatalkorúak védelmére, valamint a szórakoztató eszközök biztonságára irányultak. A vizsgálatok során 2 esetben szúrták ki, hogy fiatalkorút alkohollal vagy energiaitallal szolgálták ki. Egy légvár üzemeltetője nem tudta igazolni az eszköz biztonságos működését, ezért azonnal lebontatták azt. De a leggyakoribb hiányosság továbbra is a hiányos vagy nem egyértelmű árfeltüntetés volt. A kisebb súlyú szabálytalanságok miatt figyelmeztetést kaptak az érintett vállalkozások. Ugyanakkor a fogyasztók, különösen a gyermekek és fiatalkorúak biztonságát veszélyeztető jogsértések esetében hatósági eljárás és bírság várható. Hozzátették, a hatóság arra kéri a fesztiválok látogatóit, fizetés előtt mindig ellenőrizzék a kiírt árakat, és kiemelten figyeljenek a pontos pénzkezelésre. Rendkívüli nyílt ülést hívott össze tegnap délutánra Budai Lóránt Jászberény polgármestere, számolt be a helyszínről a Jászság térségi tévé. Azt írták közösségi oldalukon, hogy az eredetileg 4 napi rendi pontból 3-at tárgyaltak, mert a 4. az alpolgármester illetményéről szóló javaslat okafogyottá vált, ugyanis a testület továbbra sem választotta meg a tisztségre Skultéti Józsefet. A jelenlévő 10 képviselő, 5 nem, 4 igen és 1 tartózkodással szavazott a témában. Az ülésen 10 egybehangzó igennel döntöttek a Csángó Fesztivál megrendezéséről, a Folklor Kulturális Közalapítvány részére 10 millió forint támogatásról. A Kárpát Haza konferencia megrendezéséhez a Csángó Fesztivál alapítvány javára 1 millió forintot biztosítanak, erről is döntöttek, valamint a Kolibri Esze versenyzőinek utazási hozzájárulásáról is igennel szavaztak 200 000 forint összegben. A Lehel-Uszoda és a termelfürdő átvételéből származó elszámolási kötelezettségből eredő döntésekről is szavaztak tegnap Jászberény önkormányzati képviselői. A döntéshozók, írja a Jászság térségi tévé, 10 egybehangzó igennel jóvá hagyták az előző üzemeltető fejlesztésekből származó elszámolási kérését. A szkíták korát mutatja be Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megye Krisztus előtt 8.-4. századból származó gazdag régészeti leletanyagán keresztül a Kecskeméti Katona József Múzeum most nyíló tárlata a Cifrapalota kiállító helyen. Juha Attila, az American University of Georgia régész professzora a kiállítás megnyitóján arról beszélt, mintegy 25 éve nem volt hasonló tárlat az országban, így a mostani bemutató méltó folytatása a 2001-ben megrendezett eddigi legnagyobb szkíta kiállításnak. A Kárpát-medencében a Krisztus előtti 7. századtól a 4. századig terjedő időszakot felölelő szkíta korszakról szólva a régész professzor kiemelte. Ebben a korban tapasztalható 3 fő jelenség, a migráció, az innováció és a globalizáció, ezért megfejteni a későbbi történelmi korszakok, vagy akár a jelenkor bizonyos folyamatait is ezek által lehet. A migráció kapcsán elmondta, a keleti sztyeppékről érdeklődő populáció létszáma viszonylag kicsi volt. A Kárpát-medencében alapvetően egy szűkebb harcos elit és vezető réteg jelent meg, ám kulturális hatásuk óriásnak bizonyult. A tárlaton fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatók, köztük számos olyan műtárgy, ami az első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei anyag különlegességei között sírokból előkerült edények, fegyverek és ékszerek, valamint közösségi régészeti kutatások során talált tárgyak, köztük egy ragadozó állatfejben végződő bronztükör is helyet kapott. A finn módszerrel ellenőriztek. A rendőrök váratlanul csaptak le a jászberényi sofőrökre. A helyszínen tartott finn módszeres ellenőrzés gyorsan kiszűrte azokat, akik felelőtlenül és ittas állapotban kockáztatták a saját és mások életét a Dózsa-György úton. Tehát újabb, összehangolt akciót tartottak a rendőrök a napokban a biztonságosabb közlekedés érdekében. Az úgynevezett finn módszeres ellenőrzés keretében vizsgálták a sofőröket Jászberény belterületén. A villámgyors és hatékony razzia célzottan az ittas vezetők kiszűrésére irányult. Mindössze néhány másodpercre állították csak meg az autókat, de a szűrés így is eredményesnek bizonyult. Két sofőrnél mutatott pozitív értéket az alkoholszonda, így velük szemben azonnal intézkedni kellett.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
9: Ma többnyire napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor-zivatar. Az észak-észak-nyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik, de csapadékgócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. Ma délután 22-27 fok valószínű, véltel körzetünkben 25 lesz a legmelegebb órákban, záporok hozzánk is érkezhetnek, és megélénkül az észak-nyugati szél is. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
6: Trio FM reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Fontos rendőrségi figyelmeztetést hozok most, újabb telefonos átverés terjed a térségünkben. A Jászlikun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a csalók az országos rendőrfőkapitányság munkatársának adják ki magukat. Azt állítják, hogy a hívott fél bankszámláját érintő csalás miatt nyomoznak, ezután arra próbálják meg rávenni az áldozatokat, hogy vegyenek fel készpénzt, vagy hajtsanak végre különféle banki műveleteket a pénz állítólagos biztonságba helyezése érdekében. A rendőrség hangsúlyozza, hogy a hatóság munkatársai soha nem kérnek pénzt, és nem kérik azt sem, hogy bárki készpénzt adjon át nekik megőrzésre. Kérem önöket, hogy legyenek rendkívül óvatosak, ne teljesítsenek telefonon kapott pénzügyi utasításokat, gyanús hívás esetén pedig azonnal szakítsák meg a beszélgetést, ha pedig úgy érzik, hogy csalás áldozatává váltak, haladéktalanul tárcsázzák a 112-es segélyhívószámot, vigyázzunk értékeinkre és tájékoztassuk idős hozzátartozóinkat is.
1: Mellette szól.

0: Ez a Trio FM Jazzbrainből köszöntöm Önöket, a reggeli starterünk a végéhez érkezett, viszont a folytatásra hozom a Napközben magazint, amelyben egy igazán felemelő, határokon átívelő összefogásról lesz szó. A Helyet Alapítvány nemzetközi önkéntesek segítségével szervezi meg a hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatását. Spanyolországból, Franciaországból, Fehéroroszországból, Grúziából, Azerbajdzsánból, Belgiumból és Koszovóból is érkeztek fiatalok ide Jászberénybe, hogy segítsék a gyerekek mindennapjait. A kezdeményezésről és a táborokról Nagy Tíme ad majd részletes betekintést a következő órában. Tartsanak velünk továbbra is!
1: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menü ajánló.
0: A sólyomotár ajánlata július 22-én szerdán vegyes gyümölcsleves, rántott sertésszelet feltezselymes burgonyával, ehetünk még náluk frankfurti levest is. A húsmentes ajánlatban rántott trapista sajt, grízes tészta barackézzel. További főételek, kemencében sült császár, burgundi marharagú, párizsi sertésborda, hentes tokány, cukkinis csirkesaslik és egzotikus csirkemelcsőben sütve. A sólyomotárban kérhető diákmenü is. Rendelésfelvétel 57-401-200. A Bírs Kávézó és Bistró szerdai menüjében csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves és bajor húsgombócleves. Ami a főételeket illeti, választató rakott kell cordon bleu vagy heg hasáburgonyával. A napi tészta kínálatban bolognai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyokki. Komplett menüt is kérhetünk a Bírs Kávézó és Bistróból. Elérhetőségük 0620-240-40-44. A Firpo Pizzeria szerdai napi menüjében egy személyes firpótál, rántott sajt, natúrszelet, sült virsli, csemegeuborka és rizibizi. A Firpo Pizzeria napi menüjét kérhetjük 11 és 15 óra között a pizzériában. A Karavánő kiszolgáló étterem szerdán is várjuk Önöket finomságokkal, zöldségkrémleves, őszi balasztleves a mai ajánlatban. A főételek közül kérhető kakaspörkölt galuskával, csirkés békönös nyokki, havai csirkemell csőben sütve, cigánypecsenye, prágai rántott sajt, rántott csirkemell, diós vagy mákos metélt. A Karaván önkiszolgáló étterem hívható az 57-406-710-es telefonszámon. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, avokádókrémes bruszetta, párizsi csirkemell parmezános burgonyapürével, desszert vagy kávé a mai menüben. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A Hello Berény parkoló menüjét kérhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra. Az Aranykanál étterem ajánlata szerdára kolbászos feles borsóleves, görög gyümölcsleves, kínai zöldséges tészta omlós csirkével, fél grill csirke, csipzurgonyával, csonamádéval, rántott sajt, paradicsomos húsgombóc, rántott libamáj hercegnő burgonyával, parmezános tartárral és a vegan menüben pedig vegatál. 57-403-290 és 0620-470-3733 ezek az Aranykanál étterem elérhetőségei. A Pipacs étteremben ma csontleves és tejfölös gombaleves készül, választató még paradicsomos húsgombóc, kelkáposztás csirkeragú párolt rizssel, gombapörkölt galuskával és roston tilápia friss salátával. Elérjük a Pipacs éttermet telefonon az 57-405-510-es számon. A River Bistróra esik a választásunk, náluk ehetünk tárkonyos szárnyas ragúlevest, sárga borsó főzeléket sült debrecenivel, paradicsomos mozzarellás csirke mellett bulgurral. Rendeletünk a River Bistróból az 57-407-500-as telefonszámon.
3: Ez volt a menü ajánló.
1: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
4: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
5: Marad a kellemes nyári idő. Tovább nőtt az olajvilágpiaci ára. Több mint 4000 flakon rossz minőségű hamis mosószer találtak a pénzügyőrök. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 5 hetes csúcsra emelkedett a kőolaj ára a közel-keleti válság mélyülésének veszélye miatt. A Brent típusú nyersanyag több mint 2%-os emelkedése után csaknem $93 kerül hordonként. Egy hete ilyenkor mintegy $7 volt olcsóbb. Az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légicsapásokat iráni célpontok ellen. Robbanások voltak Bushehrben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az országos közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról szóló előterjesztés zárószavazását. Több mint 4000 flakon hamis mosószer találtak a pénzügyőrök egy ukrán kamionban Rajkánál. A NAV tájékoztatása szerint a Silány minőségű mosógép koncentrátumokkal több mint 25 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ügyben iparvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás. Ukrán drónok csapódtak egy dél-oroszországi olajtárolóba, a létesítményben tűz ütött ki. Találat érte az egyik nagy orosz webáruház raktárait is, 5 megsebesültek. A légvédelem csaknem 250 drónt semmisített meg 17 régió, valamint Azovi és a Fekete-tenger felett. Az oroszok közben kikötőket, hajókat és katonai létesítményeket támadtak Odessa megyében. A többi között megsemmisült egy logisztikai központ, amelyet az oroszok szerint katonai rakományok tárolására használtak. Újra megnyílt a Louvre Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben elloptak 8 korona ékszert. A műkincsek közül egyedül Eugénia császárné koronáját találták meg a múzeum közelében. Az újra nyitott galériában nincsenek kiállított tárgyak, mostantól díszteremként fogadja a látogatókat. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. A lángok 3 települést fenyegetnek vármegyében. Csaknem 400 embert kellett kimenekíteni, 2300 háztartás áram nélkül maradt. Idén a szárazság és a hőhullámok miatt a szokásosnál korábban kezdődött az erdőtűzek sorozata. Az év eleje óta 40 000 hektár égett le, ami már most nagyobb területet jelent, mint tavaly egész évben. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Ez a Trió FM jelzbereimből most egy különleges kezdeményezésről számolunk be. A Helyet Alapítvány nemzetközi önkéntesek segítségével szervezi meg a hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatását. A spanyol, francia, belorusz, grúz, azeri, belga és koszovói fiatalokból álló csapat jelenléte nem csak a lebonyolítást könnyíti meg, hanem a helyi fiatalok horizontját is tágítja. A részletekről Nagy Tímea mesélt a Trió FM-nek.
2: Tavaly novemberben kaptunk egy megkeresést, és tulajdonképpen akik most ide hozzánk érkeztek a tegnapi nap folyamán, van közöttük egy belga, 2 darab francia, 2 spanyol, egy azerbajdzsáni, egy koszovóból érkező, egy fehér orosz, illetve egy grúz fiatalember.
3: Ez az első alkalom, hogy ilyen nemzetközi projektben sikerül részt venni?
2: Igen, a tavalyi évben próbálkoztunk Erasmus Plus-szal a tanodán keresztül, az sikertelen lett sajnos az a projekt, és nagyon örültünk ennek a megkeresésnek tavaly novemberben, és én erre azonnal lecsaptam. És egy, tulajdonképpen majdnem egy fél éves egyeztetés kapcsán jutottunk el oda, ahol most vagyunk, és hogy ők megjelentek nálunk erre a tulajdonképpen 18 napra.
3: Mit fognak csinálni?
2: 2 darab táborban fognak nálunk részt venni. A tanodai táboroztatásban, tehát hogy igazából abban segítenek nekünk, hogy több szemünk legyen, és ezáltal több gyereket tudjunk egyszerre táboroztatni. Mert az elmúlt időszakban, mivel ketten vagyunk a kolléganővel, ezért nehézkesebben tudtuk őket úgy táboroztatni, hogy mindenki ott legyen egyszerre minden egyes rendezvényen. Tehát, hogy így, meg hogy több szemünk van, illetve ők hoznak a saját országukból nyilván kultúrát, szokásokat, aki tud táncolni, szerintem fog olyan témát behozni nekik, ami által kinyílik ezeknek a gyerekeknek is egy kicsit a világ.
3: Mondhatjuk azt, hogy egymást tanítjátok ezáltal.
2: Igen, ők is. Szerintem az, hogy nagyon sok közöttük az egyetemista, és hogy 18 és 26 év között vannak, őnekik is, szerintem van közülük olyan, aki először van külföldön is akár, és az, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket segít, szerintem ez mindenkinek egy külön kihívást fog jelenteni.
3: Valamennyire kapcsolódik az ő tanulmányuk ahhoz, hogy hátrányos helyzetűekkel foglalkozzanak?
2: A helyzet a következő, ezt én még nem tudom. Mert hogy ugye tegnap érkeztek, a Dórival tudtam tegnap este egyeztetni, és utána ők leültek meetingelni, és ahogy láttátok, a mai nap folyamán is folyamatos egyeztetések történnek, és vasárnapra fog kialakulni azt, hogy az elkövetkezendő 2 hétben mit, mikor és hogyan fogunk megoldani és megcsinálni. De szerintem csoportbontásban lesznek a gyerekek, mindenki mindenkivel fog találkozni. Egy kicsit talán attól tartok, hogy a nyelv használat az majd nem, de kézzel lábbal szerintem mindenki megold majd mindent.
1: A 18 napos projekt során a 18 és 26 év közötti külföldi fiatalok csoportbontásban dolgoznak majd a gyerekekkel. Bár a nyelvhasználat tartogathat kihívásokat, a szervezők bizakodóak, hiszen a közös élmények és a kulturális csereprogram minden résztvevő számára meghatározó lesz.
0: Információk a jársák szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen. Yeah!

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Folytatjuk egy programajánlattal, érdemes már elkezdeni a felkészülést, hiszen október 3-án újra vár mindenkit a 8. Jászfényszarói Futófesztivál. A Maróti István emlékének szentelt sportesemény központja a Jászfényszarói Szent Család tér lesz. A szervezők minden korosztályra gondoltak, így tényleg bárki rajtozálhat. A választható távok a legkisebbeknek szóló 300 métertől egészen a 10,5 kilométerig terjednek. Az időmérés profi elektronikus rendszerrel történik, a részvétel pedig mindenki számára ingyenes, nevezési díj egyáltalán nincs. A fesztivál ráadásul nem ér véget a célvonalnál, közvetlenül az eredményhirdetés után az Éber Kóma ad majd koncertet a színpadon, így a levezetés is jó hangulatban telik majd. A részletes információkat és a tudnivalókat megtalálják a jászfényszaru.sportei.hu oldalon, ne maradjanak le. Húzzunk futócipőt és sportoljunk együtt majd október 3-án.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Pontos közlekedési híreket hozok, már is mondom, hol számíthatnak korlátozásokra, útkarbantartási munkákra a térségben autózók. Itt Jászberényben a déli bekötő úton víz és közműépítés munkátok miatt félpályás lezárás van érvényben. A munkátok július 28-án délig tartanak, így ezen a szakaszon váltakozó irányban haladhat a forgalom. Jászapátin útépítés munkák zajlanak az Újszász Jászapáti összekötő úton, a település belterületi szakaszán mindkét irányban félpályás útlezárásra kell készülni az autósoknak. Ez a korlátozás egészen július 31-én délig lesz majd érvényben. Emellett a 32-es főúton Százbereknél kaszálási munkátokat végeznek a szakemberek, ma este 8 óráig útszűkületre, és mindkét irányban a munkagépekre számíthatnak az erre közlekedők. Vezessenek ma is óvatosan, figyeljék a kihelyezett jelzéseket a munkaterületeknél.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az Aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az Aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
3: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Ellenőrzött a fogyasztóvédelem a jászkonsági fesztiválokon. Bács-Kiskun mellett Jász-Nagykunszolnok megye gazdag régészeti leletanyagát is bemutatják a Kecskeméti Katona József Múzeumban. Rendkívüli ülést tartottak Jászberényben. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A szkíták korát mutatja be Bács-Kiskun és Jász-Nagykunszolnok megye Krisztus előtt 8.-4. századból származó gazdag régészeti leletanyagán keresztül a Kecskeméti Katona József Múzeum most nyíló tárlata a Cifrapalota kiállító helyen. Juha Attila, az Amerikai University of Georgia régész professzora a kiállítás megnyitóján arról beszélt, mintegy 25 éve nem volt hasonló tárlat az országban, így a mostani bemutató méltó folytatása a 2001-ben megrendezett eddigi legnagyobb szkíta kiállításnak. A Kárpát-medencében a Krisztus előtti 7. századtól a 4. századig terjedő időszakot felölelő szkíta korszakról szólva a régész professzor kiemelte. Ebben a korban tapasztalható három fő jelenség, a migráció, az innováció és a globalizáció. Ezért megfejteni a későbbi történelmi korszakok, vagy akár a jelenkor bizonyos folyamatait is ezek által lehet. A migráció kapcsán elmondta, a keleti sztyeppékről érdeklődő populáció létszáma viszonylag kicsi volt. A Kárpát-medencében alapvetően egy szűkebb harcos elit és vezető réteg jelent meg, ám kulturális hatásuk óriásnak bizonyult. A tárlaton fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatók, köztük számos olyan műtárgy, ami az első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei anyag különlegességei között sírokból előkerült edények, fegyverek és ékszerek, valamint közösségi régészeti kutatások során talált tárgyak, köztük egy ragadozó állatfejben végződő bronztükör is helyet kapott. A jászkonsági fesztiválokra szállt ki a fogyasztóvédelem, és minden 5. ellenőrzésen találtak is valamit. 21%-os kifogásolási arányjal zárultak a még egyel korábbi hétvégén megtartott jászkonsági fesztivál ellenőrzések, írta hivatalos oldalán a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóságként is eljáró szerv közlése szerint a munkatársaik 10 településen összesen 28 ellenőrzést végeztek, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken. Az ellenőrzések az árfeltüntetésre, a fiatalkorúak védelmére, valamint a szórakoztató eszközök biztonságára irányultak. A vizsgálatok során 2 esetben szúrták ki, hogy fiatalkorút alkohollal vagy energiaitallal szolgálták ki. Egy légvár üzemeltetője nem tudta igazolni az eszköz biztonságos működését, ezért azonnal lebontatták azt. De a leggyakoribb hiányosság továbbra is a hiányos vagy nem egyértelmű árfeltüntetés volt. A kisebb súlyú szabálytalanságok miatt figyelmeztetést kaptak az érintett vállalkozások, ugyanakkor a fogyasztók, különösen a gyermekek és fiatalkorúak biztonságát veszélyeztető jogsértések esetében hatósági eljárás és bírság várható. Hozzátették, a hatóság arra kéri a fesztiválok látogatóit, fizetés előtt mindig ellenőrizzék a kiírt árakat, és kiemelten figyeljenek a pontos pénzkezelésre. Rendkívüli nyílt ülést hívott össze tegnap délutánra Budai Lóránt Jászberény polgármestere számolt be a helyszínről a Jászság térségi tévé. Azt írták közösségi oldalukon, hogy az eredetileg 4 napi rendi pontból 3-at tárgyaltak, mert a negyedik az alpolgármester illetményéről szóló javaslat okafogyottá vált, ugyanis a testület továbbra sem választotta meg a tisztségre Skultéti Józsefet. A jelenlévő 10 képviselő 5 nem, 4 igen és 1 tartózkodással szavazott a témában. Az ülésen 10 egybehangzó igennel döntöttek a Csángó Fesztivál megrendezéséről, a Folklor Kulturális Közalapítvány részére 10 millió forint támogatásról. A Kárpát Haza konferencia megrendezéséhez a Csángó Fesztivál alapítvány javára 1 millió forintot biztosítanak, erről is döntöttek, valamint a Kolibri Ese versenyzőinek utazási hozzájárulásáról is igennel szavaztak 200 ezer forint összegben. A Lehel Uszoda és a termálfürdő átvételéből származó elszámolási kötelezettségből eredő döntésekről is szavaztak tegnap Jászberény önkormányzati képviselői. A döntéshozók, írja a Jászság térségi tévé, 10 egybehangzó igennel jóvá hagyták az előző üzemeltető fejlesztésekből származó elszámolási kérését. A finn módszerrel ellenőriztek. A rendőrök váratlanul csaptak le a jászberényi sofőrökre. A helyszínen tartott finn módszeres ellenőrzés gyorsan kiszűrte azokat, akik felelőtlenül és ittas állapotban kockáztatták a saját és mások életét a Dózsa-György úton. Tehát újabb, összehangolt akciót tartottak a rendőrök a napokban a biztonságosabb közlekedés érdekében. Az úgynevezett finn módszeres ellenőrzés keretében vizsgálták a sofőröket Jászberény belterületén. A villámgyors és hatékony razzia célzottan az ittas vezetők kiszűrésére irányult. Mindössze néhány másodpercre állították csak meg az autókat, de a szűrés így is eredményesnek bizonyult. Két sofőrnél mutatott pozitív értéket az alkoholszonda, így velük szemben azonnal intézkedni kellett. Ma többnyire napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor-zivatar. Az északi-északnyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik, de csapadékgócok környékén is lehet átmeneti szél erősödés. Ma délután 22-27 fok valószínű, véltel körzetünkben 25 lesz a legmelegebb órákban, záporok hozzánk is érkezhetnek, és megélénkül az északnyugati szél is. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Információk a Jászság szívéből. A Trio napközbennel mindig napra készen.

0: Dél lesz hamarosan, Zsupos Ági érkezik, én pedig búcsúzom, Ági pedig már is hozza a szokásos ízelítőt a 14 órakor kezdődő délutáni műszakból. Szia Ági!
1: Szia Zsolt! Ma is indul a délutáni műszak a szokott időpontban, a szokott tempóban, hogy minél gyorsabban teljen a munkaidő. Beszélünk majd arról, miért tűnik hangosabbnak minden zaj éjszaka, mint nappal, és azt is megnézzük, hogyan tartsuk frissen tovább a zöldségeket és gyümölcsöket a hűtőben ebben a meleg időszakban. Szó lesz arról, hogyan beszélgessünk a gyerekekkel a pénz értékéről, és arról is, miért segíthet a hangos felolvasás a jobb megértésben. A végén pedig hozok egy praktikus témát, ahogy mindig kiderül, hogyan szellőztessünk okosan úgy, hogy ne engedjük be a nappali meleget a lakásban. Hát ezekben az időkben, amikor ilyen nagy felmelegedés és ilyen kaotikus időjárás van, azt gondolom erre is szükség lehet. Kettőtől startolunk, ahogy azt már megszokhatták, a délutáni műszakban. Tartsanak velem!
0: Köszönjük szépen, Ági, jó munkát kívánok neked délutánra. Hallgatóinktól pedig a mai napra búcsúzom, holnap reggel 7-kor ismét találkozunk. Pálinkás Zsoltot hallották, köszönöm szépen a figyelmet!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél? Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
3: Hosszú fekete haj, gyönyörű szempár.
2: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halk zene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
4: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menüajánló.
6: A sólyomotár ajánlata július 22-én szerdán vegyes gyümölcsleves, rántott sertésszelet feltezselmes burgonyával, ehetünk még náluk frankfurti levest is. A húsmentes ajánlatban rántott trapista sajt, grízes tészta barackézzel. További főételek, kemencében sült császár, burgundi marharagú, párizsi sertésborda, entes tokány, cukkinis csirkesaslik és egzotikus csirkemelcsőben sütve. A sólyomotárban kérhető diákmenü is. Rendelés felvétel 57-401-267. A Bírs kávézó és bisztró szerdai menüjében csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves és bajor húsgombócleves. Ami a főételeket illeti, választató rakott kell cordon bleu vagy heg hasáburgonyával. A napi tésztakínálatban bolognai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyokki. Komplett menüt is kérhetünk a Bírs kávézó és bisztróból. Elérhetőségük 0620-240-40-44. A Firpo pizzéria szerdai napi menüjében egy személyes firpót áll, rántott sajt, natúrszer, sült vérsi, csemegeuborka és rizibizi. A Firpo Pizzeria napi menüjét kérhetjük 11 és 15 óra között a pizzériában. A Karvánőki Szolgáló Étterem szerdán is várjuk őket finomságokkal, zöldségkrémleves, őszi balaszkleves a mai ajánlatban. A főételek közül kérhető kakaspörkölt galuskával, csirkés békönös nyokki, havai csirkemel csőben sütve, cigánypecsenye, prágai rántott sajt, rántott csirkemel, diós vagy mákos metélt. A Karavánőnki Szolgáló Étterem hívható az 57-406-710-es telefonszámon. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, avokádókrémes bruszetta, párizsi csirkemell parmezános burgonyapürével, desszert vagy kávé a mai menüben. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A Hello Berény parkoló menüjét kérhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra. Az Aranykanál étterem ajánlata szerdára kolbászos feles borsóleves, görög gyümölcsleves, kínai zöldséges tészta omlós csirkével, fél grill csirke, csipzurgonyával, csonamádéval, rántott sajt, paradicsomos húsgombóc, rántott libamáj hercegnő burgonyával, parmezános tartárral és a vega menüben pedig vegatál. 57-403-290 és 0620-470-37-33 ezek az Aranykanál étterem elérhetőségei. A Pipacs étteremben ma csontleves és tejfölös gombaleves készül, választható még paradicsomos húsgombóc, kelkáposztás csirkeragú párolt rizssel, gombapörkölt galuskával és roston tilápia friss salátával. Elérjük a Pipacs étteremet telefonon az 57-405-510-es számon. A River Bistróra esik a választásunk, náluk ehetünk tárkonyos szárnyas ragúlevest, sárga borsó főzeléket sült debrecenivel, paradicsomos mozzarellás csirke mellett bulgurral. Rendeletünk a River Bistróból az 57-407-500-as telefonszámon.
5: Ez volt a menüajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám. A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
4: A Trio FM hírei.
7: Marad a kellemes nyári idő. Tovább nőtt az olajvilágpiaci ára. Gyorsított eljárásban ítéltek el egy férfit, aki buszsofőrt bántalmazott. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 5-hetes csúcsra emelkedett a kőolaj ára a közel-keleti válság mélyülésének veszélye miatt. A Brent típusú nyersanyag több mint 2%-os emelkedése után csaknem 93 dollárba kerül hordonként. Egy hete ilyenkor mintegy 7 dollárral volt olcsóbb. Az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légicsapásokat iráni célpontok ellen. Robbanások voltak Bushehrben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Online tájékoztató sorozatot indított a Heiny Pál Gyermekkórház a Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információhoz jussanak közvetlenül a szakemberektől. A holnap délután 3 órakor kezdődő adásban a gyermekek nyári étkezéséről lesz szó, Almási Zsuzsanna a diabetológus főorvos közreműködésével. Az érdeklődők a beszélgetés ideje alatt élőben tehetnek fel kérdéseket a szakértőnek. Teásdobozokba rejtve postai küldeményként próbált több mint 10 kg kábítószert Magyarországra csempészni két férfi Tájföldről. A küldemények címzettjét egy gárdonyi postán, a feladót a Ferihegyi repülőtéren fogták el a rendőrök, a gyanúsítottakat letartóztatták, és kábítószer kereskedelem gyanúja miatt indult ellenük eljárás. Gyorsított eljárásban ítéltek el egy férfit, aki bántalmazott egy buszsofőrt. Többször ököllel megütötte a járművezetőt, miután úgy szállt fel a buszra, hogy kutyáján nem volt szájkosár. A sofőr pedig emiatt kérte, hogy hagyja el a buszt. Az agresszív utast az érdi járásbíróság jogerősen 1 év felfüggesztett börtönre ítélte. Ukrán drónok csapódtak egy dél-oroszországi olajtárolóba, a létesítményben tűz ütött ki. Találat érte az egyik nagy orosz webáruház raktárait is, 5 megsebesültek. A légvédelem csaknem 250 drónt semmisített meg 17 régió, valamint Azovi és a Fekete-tenger felett. Az oroszok közben kikötőket, hajókat és katonai létesítményeket támadtak Odessa megyében. A többi között megsemmisült egy logisztikai központ, amelyet az oroszok szerint katonai rakományok tárolására használtak. A gyanú szerint búbópestissel fertőződött meg egy ember Mongóliában. Jelenleg még vizsgálják, hogy valóban az állatokról emberekre terjedő baktérium okozta a megbetegedést. Az érintett ember mormota húst evett, amit sok mongol csemegének tart, bár fogyasztását betiltották az ázsiai országban. Az elmúlt években több búbópestis fertőzést jelentettek Mongóliában, köztük több halállal végződött. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Can't touch this.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Ellenőrzött a fogyasztóvédelem a jászkonsági fesztiválokon. Bács-Kiskun mellett Jász-Nagykunszolnok megye gazdag régészeti leletanyagát is bemutatják a Kecskeméti Katona József Múzeumban. Rendkívüli ülést tartottak Jászberényben. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A finn módszerrel ellenőriztek. A rendőrök váratlanul csaptak le a jászberényi sofőrökre. A helyszínen tartott finn módszeres ellenőrzés gyorsan kiszűrte azokat, akik felelőtlenül és ittas állapotban kockáztatták a saját és mások életét a Dózsa-György úton. Tehát újabb, összehangolt akciót tartottak a rendőrök a napokban a biztonságosabb közlekedés érdekében. Az úgynevezett finn módszeres ellenőrzés keretében vizsgálták a sofőröket Jászberény belterületén. A villámgyors és hatékony razzia célzottan az ittas vezetők kiszűrésére irányult. Mindössze néhány másodpercre állították csak meg az autókat, de a szűrés így is eredményesnek bizonyult. Két sofőrnél mutatott pozitív értéket az alkoholszonda, így velük szemben azonnal intézkedni kellett. A szkíták korát mutatja be Bács-Kiskun és Jász-Nagykunszolnok megye Krisztus előtt 8.-4. századból származó gazdag régészeti leletanyagán keresztül a Kecskeméti Katona József Múzeum most nyíló tárlata a Cifrapalota kiállító helyen. Juha Attila, az Amerikai University of Georgia régész professzora a kiállítás megnyitóján arról beszélt, mintegy 25 éve nem volt hasonló tárlat az országban, így a mostani bemutató méltó folytatása a 2001-ben megrendezett eddigi legnagyobb szkíta kiállításnak. A Kárpát-medencében a Krisztus előtti 7. századtól a 4. századig terjedő időszakot felölelő szkíta korszakról szólva a régész professzor kiemelte. Ebben a korban tapasztalható három fő jelenség, a migráció, az innováció és a globalizáció. Ezért megfejteni a későbbi történelmi korszakok, vagy akár a jelenkor bizonyos folyamatait is ezek által lehet. A migráció kapcsán elmondta, a keleti sztyeppékről érdeklődő populáció létszáma viszonylag kicsi volt. A Kárpát-medencében alapvetően egy szűkebb harcos elit és vezető réteg jelent meg, ám kulturális hatásuk óriásnak bizonyult. A tárlaton fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatók, köztük számos olyan műtárgy, ami az első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei anyag különlegességei között sírokból előkerült edények, fegyverek és ékszerek, valamint közösségi régészeti kutatások során talált tárgyak, köztük egy ragadozó állatfejben végződő bronztükör is helyet kapott. A jászkonsági fesztiválokra szállt ki a fogyasztóvédelem, és minden 5. ellenőrzésen találtak is valamit. 21%-os kifogásolási arányjal zárultak a még egyel korábbi hétvégén megtartott jászkonsági fesztivál ellenőrzések, írta hivatalos oldalán a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóságként is eljáró szerv közlése szerint a munkatársaik 10 településen összesen 28 ellenőrzést végeztek, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken. Az ellenőrzések az árfeltüntetésre, a fiatalkorúak védelmére, valamint a szórakoztató eszközök biztonságára irányultak. A vizsgálatok során 2 esetben szúrták ki, hogy fiatalkorút alkohollal vagy energiaitallal szolgálták ki. Egy légvár üzemeltetője nem tudta igazolni az eszköz biztonságos működését, ezért azonnal lebontatták azt. De a leggyakoribb hiányosság továbbra is a hiányos vagy nem egyértelmű árfeltüntetés volt. A kisebb súlyú szabálytalanságok miatt figyelmeztetést kaptak az érintett vállalkozások. Ugyanakkor a fogyasztók, különösen a gyermekek és fiatalkorúak biztonságát veszélyeztető jogsértések esetében hatósági eljárás és bírság várható. Hozzátették, a hatóság arra kéri a fesztiválok látogatóit, fizetés előtt mindig ellenőrizzék a kiírt árakat, és kiemelten figyeljenek a pontos pénzkezelésre. Rendkívüli nyílt ülést hívott össze tegnap délutánra Budai Lóránt Jászberény polgármestere, számolt be a helyszínről a Jászság térségi tévé. Azt írták közösségi oldalukon, hogy az eredetileg 4 napi rendi pontból 3-at tárgyaltak, mert a negyedik az alpolgármester illetményéről szóló javaslat okafogyottá vált, ugyanis a testület továbbra sem választotta meg a tisztségre Skultéti Józsefet. A jelenlévő 10 képviselő, 5 nem, 4 igen és 1 tartózkodással szavazott a témában. Az ülésen 10 egybehangzó igennel döntöttek a Csángó Fesztivál megrendezéséről, a Folklor Kulturális Közalapítvány részére 10 millió forint támogatásról. A Kárpát Haza konferencia megrendezéséhez a Csángó Fesztivál alapítvány javára 1 millió forintot biztosítanak, erről is döntöttek, valamint a Kolibri Ese versenyzőinek utazási hozzájárulásáról is igennel szavaztak 200 ezer forint összegben. A Lehel-Uszoda és a termálfürdő átvételéből származó elszámolási kötelezettségből eredő döntésekről is szavaztak tegnap Jászberény önkormányzati képviselői. A döntéshozók, írja a Jászság térségi tévé, 10 egybehangzó igennel jóvá hagyták az előző üzemeltető fejlesztésekből származó elszámolási kérését. Ma többnyire napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor-zivatar. Az északi-északnyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik, de csapadék gócok környékén is lehet átmeneti szél erősödés. Ma délután 22-27 fok valószínű, véltel körzetünkben 25 lesz a legmelegebb órákban, záporok hozzánk is érkezhetnek, és megélénkül az északnyugati szél is. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az Aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az Aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
3: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel úszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Marad a kellemes nyári idő. Online tájékoztató sorozatot indított a Heinpál Gyermekkórház. Történelmi emlékeket hozott felszínre a Duna rendkívül alacsony vízállása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Öthetes csúcsra emelkedett a kőolaj ára a közel-keleti válság mélyülésének veszélye miatt. A Brent típusú nyersanyag több mint 2%-os emelkedése után csaknem 93 dollárba kerül hordonként. Egy hete ilyenkor mintegy 7 dollárral volt olcsóbb. Az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légicsapásokat iráni célpontok ellen. Robbanások voltak Bushehrben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Aláírásgyűjtés indult a nagykanizsai lőtér bezárásáért. A kezdeményező helyi Tisza-sziget egyik tagja elmondta, csaknem 30 év után az elmúlt években a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva nyitották meg újra a lőteret. Hétvégenként és éjszaka is folyik az éles lövészet, emellett a Kaposvárról érkező harci helikopterek is fokozzák a zajhatást, ami jelentősen terheli a környező települések lakóinak mindennapjait. Az aláírásgyűjtést kezdeményezők célja, hogy lakossági fórumon vitassák meg a helyzetet Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelenlétében. Online tájékoztató sorozatot indított a Heinpál Gyermekkórház a Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információhoz jussanak közvetlenül a szakemberektől. A holnap délután 3 órakor kezdődő adásban a gyermekek nyári étkezéséről lesz szó, Almási Zsuzsanna diabetológus főorvos közreműködésével. Az érdeklődők a beszélgetés ideje alatt élőben tehetnek fel kérdéseket a szakértőnek. Teásdobozokba rejtve postai küldeményként próbált több mint 10 kg kábítószert Magyarországra csempészni két férfi Tájföldről. A küldemények címzettjét egy gárdonyi postán, a feladót a Ferihegyi repülőtéren fogták el a rendőrök, a gyanúsítottakat letartóztatták és kábítószer kereskedelem gyanúja miatt indult ellenük eljárás. Gyorsított eljárásban ítéltek el egy férfit, aki bántalmazott egy buszsofőrt. Többször ököllel megütötte a járművezetőt, miután úgy szállt fel a buszra, hogy kutyáján nem volt szájkosár. A sofőr pedig emiatt kérte, hogy hagyja el a buszt. Az agresszív utast az érdi járásbíróság jogerősen egy év felfüggesztett börtönre ítélte. Történelmi emlékeket hozott felszínre a Duna rendkívül alacsony vízállása Kelet-Horvátországban. Kiskőszeg közelében egy második világháborús bomba, amit azóta megsemmisítettek. Apátinál pedig egy 1937-ben elsüllyedt szénszállító hajó roncsa került elő. A Duna horvátországi szakasza fokozott óvatossággal továbbra is hajózható. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A legjobb dalok és programajánlatok. Ez a Delelő.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt!
6: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu.
7: Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Rendkívüli ülést tartottak Jászberényben. Bács-Kiskun mellett Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdag régészeti leletanyagát is bemutatják a Kecskeméti Katona József Múzeumban. Ellenőrzött a fogyasztóvédelem a jászkonsági fesztiválokon. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Rendkívüli nyílt ülést hívott össze tegnap délutánra Budai Lóránt Jászberény polgármestere, számolt be a helyszínről a Jászság térségi tévé. Azt írták közösségi oldalukon, hogy az eredetileg 4 napi rendi pontból 3-at tárgyaltak, mert a 4. az alpolgármester illetményéről szóló javaslat okafogyottá vált, ugyanis a testület továbbra sem választotta meg a tisztségre Skultéti Józsefet. A jelenlévő 10 képviselő 5 nem, 4 igen és 1 tartózkodással szavazott a témában. Az ülésen 10 egybehangzó igennel döntöttek a Csángó Fesztivál megrendezéséről, a Folklor Kulturális Közalapítvány részére 10 millió forint támogatásról. A Kárpát Haza konferencia megrendezéséhez a Csángó Fesztivál alapítvány javára 1 millió forintot biztosítanak, erről is döntöttek, valamint a Kolibri Ese versenyzőinek utazási hozzájárulásáról is igennel szavaztak 200 ezer forint összegben. A Lehel uszoda és a termelfürdő átvételéből származó elszámolási kötelezettségből eredő döntésekről is szavaztak tegnap Jászberény önkormányzati képviselői. A döntéshozók, írja a Jászság térségi tévé, 10 egybehangzó igennel jóvá hagyták az előző üzemeltető fejlesztésekből származó elszámolási kérését. A jászkonsági fesztiválokra szállt ki a fogyasztóvédelem, és minden 5. ellenőrzésen találtak is valamit. 21%-os kifogásolási arányjal zárultak a még egyel korábbi hétvégén megtartott jászkonsági fesztivál ellenőrzések, írta hivatalos oldalán a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóságként is eljáró szerv közlése szerint a munkatársaik 10 településen összesen 28 ellenőrzést végeztek, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken. Az ellenőrzések az árfeltüntetésre, a fiatalkorúak védelmére, valamint a szórakoztató eszközök biztonságára irányultak. A vizsgálatok során 2 esetben szúrták ki, hogy fiatalkorút alkohollal vagy energiaitallal szolgálták ki. Egy légvár üzemeltetője nem tudta igazolni az eszköz biztonságos működését, ezért azonnal lebontatták azt. De a leggyakoribb hiányosság továbbra is a hiányos vagy nem egyértelmű árfeltüntetés volt. A kisebb súlyú szabálytalanságok miatt figyelmeztetést kaptak az érintett vállalkozások, ugyanakkor a fogyasztók, különösen a gyermekek és fiatalkorúak biztonságát veszélyeztető jogsértések esetében hatósági eljárás és bírság várható. Hozzátették, a hatóság arra kéri a fesztiválok látogatóit, fizetés előtt mindig ellenőrizzék a kiírt árakat, és kiemelten figyeljenek a pontos pénzkezelésre. A szkíták korát mutatja be Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megye Krisztus előtt 8.-4. századból származó gazdag régészeti leletanyagán keresztül a Kecskeméti Katona József Múzeum most nyíló tárlata a Cifrapalota kiállító helyen. Juha Attila, az Amerikai University of Georgia régész professzora a kiállítás megnyitóján arról beszélt, mintegy 25 éve nem volt hasonló tárlat az országban, így a mostani bemutató méltó folytatása a 2001-ben megrendezett eddigi legnagyobb szkíta kiállításnak. A Kárpát-medencében a Krisztus előtti 7. századtól a 4. századig terjedő időszakot felölelő szkíta korszakról szólva a régész professzor kiemelte. Ebben a korban tapasztalható 3 fő jelenség, a migráció, az innováció és a globalizáció, ezért megfejteni a későbbi történelmi korszakok, vagy akár a jelenkor bizonyos folyamatait is ezek által lehet. A migráció kapcsán elmondta, a keleti sztyeppékről érdeklődő populáció létszáma viszonylag kicsi volt. A Kárpát-medencében alapvetően egy szűkebb harcos elit és vezető réteg jelent meg, ám kulturális hatásuk óriásnak bizonyult. A tárlaton fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatók. Köztük számos olyan műtárgy, ami az első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei anyag különlegességei között sírokból előkerült edények, fegyverek és ékszerek, valamint közösségi régészeti kutatások során talált tárgyak, köztük egy ragadozó állatfejben végződő bronztükör is helyet kapott. A finn módszerrel ellenőriztek. A rendőrök váratlanul csaptak le a jászberényi sofőrökre. A helyszínen tartott finn módszeres ellenőrzés gyorsan kiszűrte azokat, akik felelőtlenül és ittas állapotban kockáztatták a saját és mások életét a Dózsa-György úton. Tehát újabb, összehangolt akciót tartottak a rendőrök a napokban a biztonságosabb közlekedés érdekében. Az úgynevezett finn módszeres ellenőrzés keretében vizsgálták a sofőröket Jászberény belterületén. A villámgyors és hatékony razzia célzottan az ittas vezetők kiszűrésére irányult. Mindössze néhány másodpercre állították csak meg az autókat, de a szűrés így is eredményesnek bizonyult. Két sofőrnél mutatott pozitív értéket az alkoholszonda, így velük szemben azonnal intézkedni kellett. A délutáni 25 fokról este 21-re csökken majd. A levegő hőmérséklete vételkörzetünkben csökken a csapadékhajlam, a szél is veszít majd az erejéből. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet idehaza, ebből elszórtan alakul ki záporzivatar. A nyugati, majd az észak-nyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. Holnap hajnalban nálunk 13, délután 27 fok lesz, záporzivatar, élénk szél, holnap is előfordulhat. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj. Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Marad a kellemes nyári idő. Vasútfejlesztési programot indít a kormány. Online sorozat indul a Heinpál Gyermekkórház oldalán, a szülők kérdezhetnek is. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, és kiszámítható kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a fejlesztés nem csak közlekedési, hanem nemzetstratégiai gazdaságfejlesztési ügy. Meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A beruházás uniós forrásból 2030-ig valósulhat meg. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a vonal meghosszabbítására vonatkozó tervek évek óta készen állnak, és a fejlesztés egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat. Nem tesz feljelentést és jó egészséget kívánt inzultálójának a kormányfő, miután egy járókelő leköpte a nyugati pályaudvaron. Magyar Péter a Baross terv bemutatóján az esetre kitérve úgy fogalmazott, az előző kormányzat közpénzen folytatott propagandája okolható azért, hogy vannak, akiknek gyűlölet van a szívében, és a feszültséget nem tudják levezetni. Hozzátette, szerencsére ennek egyre kevésbé van nyoma, és jó úton halad a társadalom egy emberséges és működő Magyarország felé. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA a döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte a Fidesz szervereinek és a párt teljes tagnyilvántartásának elviteléhez. Bóka János a párt tegnap megválasztott frakcióvezetője kijelentette, vizsgálják, hogy az ügyben hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek. Halálos áldozata is van a reggeli sárvári balesetnek. Kis teherautó és kis busz ütközött frontálisan a 84-es főúton. Egy ember meghalt, egy életveszélyesen, ketten súlyosan, ketten könnyebben megsérültek, tájékoztatott az országos mentőszolgálat. Online tájékoztató sorozatot indít a Heinpál Gyermekkórház a Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a szakemberektől. A délután 3 órakor kezdődő adásban a gyermekek nyári étkezéséről diabetológus főorvos ad tájékoztatást, és élőben is lehet kérdezni. Folytatódik a kellemes nyári idő. Holnap is napos gomoly felhős időszakok váltják egymást. Elszórtan záporokra ma keleten lehet számítani, majd holnap egy hideg front miatt már bárhol kialakulhat szorványosan záporzivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik. Hajnalban 8-15, napközben 23-29 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Startol a mai délutáni műszak, július 22-e van, szerda, Magdolna névnapja. A Magdolna bibliai eredetű név a Mária Magdolna névből önállósult. Sok boldogságot kívánunk a magdikáknak. Köszöntsék őket a mai napon. A 06-30-301-22-77-es számunkon várjuk az SMS Viber üzeneteket, hogyha látnak valamit az utakon, vagy szeretnének velünk valamit megosztani. Beszélünk arról, miért tűnik hangosabbnak minden zaj éjszaka, mint nappal, és arról is, hogyan tartsuk frissen tovább a zöldségeket és gyümölcsöket a hűtőben ebben a meleg időszakban. Tartsanak velem, hogyha van kedvük, én Zsupos Ági vagyok, aki pedig érkezik, Lady Gaga lesz a The Dead Dance című dalával.

97.7 Trio FM mellettet szól. Sokan tapasztalják, hogy éjszaka egy csöpögő csap vagy egy távoli autó hangja sokkal zavaróbbnak, hangosabbnak tűnik, mint napközben ugyanaz a zaj. Ennek több oka is lehet. Éjszaka jellemzően csendesebb a háttérzaj, ezért egy-egy hang jobban kiemelkedik és kevésbé olvad bele a környezet zajába. Emellett elalvás előtt és éjszaka az agyunk éberebben figyeli a környezetet, hiszen evolúciós szempontból ilyenkor voltunk a legkiszolgáltatottabbak. Ezért a hangokra való reagálás is felerősödik. A szakértők szerint, ha valakit zavarnak az éjszakai zajok, segíthet egy egyenletes, halk háttérhang, például egy ventilátor zúgása, mert az elfedi a hirtelen kiszámíthatatlan zajokat. Jöhet egy újabb kedvenc, Bang Bang, három divától Jessie G, Ariana Grande és Nicki Minaj énekelnek.

0: Tét Trio FM melletted szól. Folytatjuk a délutáni műszakot kizárólag az önök kedvenceivel, a Jássák kedvenc dalaival. Fél három után, előtte viszont azt is megmutatom majd, hogy mit hallgatunk meg. Luis Capaldi és a Forget Me fog felcsendülni a híreket követően. Utána pedig arról is szó lesz, hogyan tartsuk frissen tovább a zöldségeket és gyümölcsöket a hűtőben ezekben a forró napokban. Ne menjenek sehová!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél? Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
4: Hosszú fekete haj, gyönyörű szempár.
3: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halk zene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
5: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Bácskiskun mellett Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdag régészeti leletanyagát is bemutatják a Kecskeméti Katona József Múzeumban. Rendkívüli ülést tartottak Jászberényben. Ellenőrzött a fogyasztóvédelem a jászkunsági fesztiválokon. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A jászkunsági fesztiválokra szállt ki a fogyasztóvédelem, és minden ötödik ellenőrzésen találtak is valamit. 21%-os kifogásolási arányjal zárultak a még egyel korábbi hétvégén megtartott jászkunsági fesztivál ellenőrzések, írta hivatalos oldalán a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóságként is eljáró szerv közlése szerint a munkatársaik 10 településen összesen 28 ellenőrzést végeztek, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken. Az ellenőrzések az árfeltüntetésre, a fiatalkorúak védelmére, valamint a szórakoztató eszközök biztonságára irányultak. A vizsgálatok során két esetben szúrták ki, hogy fiatalkorút alkohollal vagy energiaitallal szolgálták ki. Egy légvár üzemeltetője nem tudta igazolni az eszköz biztonságos működését, ezért azonnal lebontatták azt. De a leggyakoribb hiányosság továbbra is a hiányos vagy nem egyértelmű árfeltüntetés volt. A kisebb súlyú szabálytalanságok miatt figyelmeztetést kaptak az érintett vállalkozások, ugyanakkor a fogyasztók, különösen a gyermekek és fiatalkorúak biztonságát veszélyeztető jogsértések esetében hatósági eljárás és bírság várható. Hozzátették, a hatóság arra kéri a fesztiválok látogatóit, fizetés előtt mindig ellenőrizzék a kiírt árakat, és kiemelten figyeljenek a pontos pénzkezelésre. Rendkívüli nyílt ülést hívott össze tegnap délutánra Budai Lóránt Jászberény polgármestere, számolt be a helyszínről a Jászság térségi tévé. Azt írták közösségi oldalukon, hogy az eredetileg 4 napi rendi pontból 3-at tárgyaltak, mert a negyedik az alpolgármester illetményéről szóló javaslat okafogyottá vált, ugyanis a testület továbbra sem választotta meg a titségre Skultéti Józsefet. A jelenlévő 10 képviselő, 5 nem, 4 igen és 1 tartózkodással szavazott a témában. Az ülésen 10 egybehangzó igennel döntöttek a Csángó Fesztivál megrendezéséről, a Folklor Kulturális Közalapítvány részére 10 millió forint támogatásról. A Kárpát Haza konferencia megrendezéséhez a Csángó Fesztivál alapítvány javára 1 millió forintot biztosítanak, erről is döntöttek, valamint a Kolibri Ese versenyzőinek utazási hozzájárulásáról is igennel szavaztak 200 ezer forint összegben. A Lehel Uszoda és a termelfürdő átvételéből származó elszámolási kötelezettségből eredő döntésekről is szavaztak tegnap Jászberény önkormányzati képviselői. A döntéshozók, írja a Jászság térségi tévé, 10 egybehangzó igennel jóvá hagyták az előző üzemeltető fejlesztésekből származó elszámolási kérését. A szkíták korát mutatja be Bács-Kiskun és Jász-Nagykun Szolnok megye Krisztus előtt 8.-4. századból származó gazdag régészeti leletanyagán keresztül a Kecskeméti Katona József Múzeum most nyíló tárlata a Cifrapalota kiállító helyen. Juha Attila, az Amerikai University of Georgia régész professzora a kiállítás megnyitóján arról beszélt, mintegy 25 éve nem volt hasonló tárlat az országban, így a mostani bemutató méltó folytatása a 2001-ben megrendezett eddigi legnagyobb szkíta kiállításnak. A Kárpát-medencében a Krisztus előtti 7. századtól a 4. századig terjedő időszakot felölelő szkíta korszakról szólva a régész professzor kiemelte. Ebben a korban tapasztalható három fő jelenség, a migráció, az innováció és a globalizáció. Ezért megfejteni a későbbi történelmi korszakok, vagy akár a jelenkor bizonyos folyamatait is ezek által lehet. A migráció kapcsán elmondta, a keleti sztyeppékről érdeklődő populáció létszáma viszonylag kicsi volt. A Kárpát-medencében alapvetően egy szűkebb harcos elit és vezető réteg jelent meg, ám kulturális hatásuk óriásnak bizonyult. A tárlaton fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatók, köztük számos olyan műtárgy, ami az első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei anyag különlegességei között sírokból előkerült edények, fegyverek és ékszerek, valamint közösségi régészeti kutatások során talált tárgyak, köztük egy ragadozó állatfejben végződő bronztükör is helyet kapott. A finn módszerrel ellenőriztek. A rendőrök váratlanul csaptak le a jászberényi sofőrökre. A helyszínen tartott finn módszeres ellenőrzés gyorsan kiszűrte azokat, akik felelőtlenül és ittas állapotban kockáztatták a saját és mások életét a Dózsa-György úton. Tehát újabb, összehangolt akciót tartottak a rendőrök a napokban a biztonságosabb közlekedés érdekében. Az úgynevezett finn módszeres ellenőrzés keretében vizsgálták a sofőröket Jászberény belterületén. A villám gyors és hatékony razzia célzottan az ittas vezetők kiszűrésére irányult. Mindössze néhány másodpercre állították csak meg az autókat, de a szűrés így is eredményesnek bizonyult. Két sofőrnél mutatott pozitív értéket az alkoholszonda, így velük szemben azonnal intézkedni kellett. A délutáni 25 fokról este 21-re csökken majd. A levegő hőmérséklete vételkörzetünkben csökken a csapadékhajlam, a szél is veszít majd az erejéből. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet idehaza, ebből elszórtan alakul ki záporzivatar. A nyugati, majd az észak-nyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. Holnap hajnalban nálunk 13, délután 27 fok lesz, záporzivatar, élénk szél, holnap is előfordulhat. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Nyáron gyorsabban romlanak a zöldségek és a gyümölcsök, ezért érdemes néhány apró szabályt betartani a hűtőben tárolásukkor. Fontos, hogy a zöldségeket és a gyümölcsöket lehetőleg külön tároljuk, mert egyes gyümölcsök, például az alma vagy a banán olyan gázt bocsátanak ki, ami gyorsítja a környező zöldségek romlását. A leveles zöldségeket érdemes egy kicsit megnedvesíteni, papírtörlőbe csavarva tárolni, ez segít megőrizni a frissességüket. A paradicsomot és a fokhagymát viszont inkább ne tegyük hűtőbe, ezek szobahőmérsékleten tartják meg legjobban az ízüket. Jöjjön a First Love, George Michael dala!

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Lezárult az első óránk itt a délutáni műszakban, és bízom benne, hogy velünk tartanak egészen este 6-ig. Sok-sok témám lesz, és játszom a Jászság legnagyobb kedvenceit. A következő órában is most jönnek a friss hírek, aztán pedig Szigálával nyitunk, jön majd a Sweet Lovin', mutatom!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
4: Komolyan? És most is visszajársz?
3: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
5: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
6: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva, az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet, vagy a vacsorát. Az aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba, vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás, különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róluk! Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
7: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
8: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
9: Marad a kellemes nyári idő. Lemondott a legfőbb ügyész. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása is téma lesz a parlamentben. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Orbán Viktor szerint koncepciós a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárás. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte a Fidesz szervereinek és a párt teljes tagnyilvántartásának elviteléhez. Bóka János a párt tegnap megválasztott frakcióvezetője kijelentette, vizsgálják, hogy az ügyben hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. A javaslat szerint napirendre kerül egyebek között a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítások. Megvitatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, vagyis az ügynökakták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, és kiszámítható, kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a fejlesztés meghatározza a vidéki térségek jövőjét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota Újpest vasútállomásig, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A beruházás uniós forrásból 2030-ig valósulhat meg. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a vonal meghosszabbítására vonatkozó tervek évek óta készen állnak, és a fejlesztés egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat. A Margit szigeten folytatódott a gyerekek nyári közlekedés biztonságára irányuló ellenőrzés sorozat. A BRFK és a BKK munkatársai a kijelölt helyszíneken hetente egyszer ellenőriznek. A leggyakrabban a gyorshajtás és a gyalogosokra vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyása miatt kell intézkedni. Folytatódik a kellemes nyári idő. Holnap is napos, gomoly felhős időszakok váltják majd egymást. Elszórtan záporokra ma keleten lehet számítani, majd holnap egy hidegfront miatt már bárhol kialakulhat szorványos záporzivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik. Hajnalban 8-15, napközben 23-29 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Folytatjuk a szerda délutáni műszakot a Magdolnák névnapján, ne felejtsék el őket köszönteni, hiszen nagyon örülni fognak neki. Én pedig mondom, mivel megyünk tovább, ebben az órában szó lesz arról, hogyan beszélgessünk a gyerekekkel a pénz értékéről, az óra második felében pedig arról, miért segített a hangos felolvasás a jobb megértésben. SMS és Viber számunk nem változott, a 0630 301 2277-es lesz az. Írjanak, hogyha látnak valamit az utakon, vagy megosztanának velem valamit. Nicky Yore és Daisy közösen nyitja ezt az órát. Ez lesz a Soundroof 15 óra után.

97.7 Trio FM melletted szól. A pénz témáját sok szülő halogatja, pedig minél korábban kezdenek a gyerekek ismerkedni vele, annál könnyebben alakul ki bennük egy egészséges viszony hozzá. A szakemberek szerint nem kell bonyolult pénzügyi fogalmakkal kezdeni, elég, ha a mindennapokban mutatjuk meg, honnan érkezik a pénz, és hogy a dolgoknak ára van. Egy kis zseppénz, amit a gyerek maga oszthat be, remek gyakorló terep, hiszen ha elkölti egy apróságra, és utána nem marad másra, azt saját tapasztalatból tanulja meg, nem csak elmondásból. Hasznos lehet egy közös célra való gyűjtögetés is, például egy kirándulásra vagy egy nagyobb ajándékra, mert ez megtanítja a türelmet és a tervezést is. A lényeg, hogy nyíltan, szégyen nélkül beszéljünk a témáról, mert ez alapozza meg a felnőttkori pénzügyi tudatosságot is. Suddenly I See, ezzel folytatjuk.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatjuk nem sokára a délutáni műszakot 3:30 után is friss jársági hírekkel. Minden, ami az itt élőket érdekelheti, most fog elhangozni, úgyhogy ne menjenek sehová. Az óra második felében arról fogunk beszélgetni, hogyan segíthet a hangos felolvasás a jobb megértésben. Ne felejtjék elérhetőségeinket sem 06 30 301 22 77. Dua Lipa friss házas hölgyemény pedig a friss hírek után jön a Dance the Night című dalával. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Ellenőrzött a fogyasztóvédelem a jászkonsági fesztiválokon. Bács-Kiskun mellett Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdag régészeti leletanyagát is bemutatják a Kecskeméti Katona József Múzeumban. Rendkívüli ülést tartottak Jászberényben. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A szkíták korát mutatja be Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megye Krisztus előtt 8.-4. századból származó gazdag régészeti leletanyagán keresztül a Kecskeméti Katona József Múzeum most nyíló tárlata a Cifra Palota kiállító helyen. Juha Attila, az Amerikai University of Georgia régész professzora a kiállítás megnyitóján arról beszélt, mintegy 25 éve nem volt hasonló tárlat az országban, így a mostani bemutató méltó folytatása a 2001-ben megrendezett eddigi legnagyobb szkíta kiállításnak. A Kárpát-medencében a Krisztus előtti 7. századtól a 4. századig terjedő időszakot felölelő szkíta korszakról szólva a régész professzor kiemelte. Ebben a korban tapasztalható három fő jelenség, a migráció, az innováció és a globalizáció. Ezért megfejteni a későbbi történelmi korszakok, vagy akár a jelenkor bizonyos folyamatait is ezek által lehet. A migráció kapcsán elmondta, a keleti sztyeppékről érdeklődő populáció létszáma viszonylag kicsi volt. A Kárpát-medencében alapvetően egy szűkebb harcos elit és vezető réteg jelent meg, ám kulturális hatásuk óriásnak bizonyult. A tárlaton fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatók, köztük számos olyan műtárgy, ami az első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei anyag különlegességei között sírokból előkerült edények, fegyverek és ékszerek, valamint közösségi régészeti kutatások során talált tárgyak, köztük egy ragadozó állatfejben végződő bronztükör is helyet kapott. A jászkonsági fesztiválokra szállt ki a fogyasztóvédelem, és minden 5. ellenőrzésen találtak is valamit. 21%-os kifogásolási arányjal zárultak a még egyel korábbi hétvégén megtartott jászkonsági fesztivál ellenőrzések, írta hivatalos oldalán a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóságként is eljáró szerv közlése szerint a munkatársaik 10 településen összesen 28 ellenőrzést végeztek, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken. Az ellenőrzések az árfeltüntetésre, a fiatalkorúak védelmére, valamint a szórakoztató eszközök biztonságára irányultak. A vizsgálatok során 2 esetben szúrták ki, hogy fiatalkorút alkohollal vagy energiaitallal szolgálták ki. Egy légvár üzemeltetője nem tudta igazolni az eszköz biztonságos működését, ezért azonnal lebontatták azt. De a leggyakoribb hiányosság továbbra is a hiányos vagy nem egyértelmű árfeltüntetés volt. A kisebb súlyú szabálytalanságok miatt figyelmeztetést kaptak az érintett vállalkozások. Ugyanakkor a fogyasztók, különösen a gyermekek és fiatalkorúak biztonságát veszélyeztető jogsértések esetében hatósági eljárás és bírság várható. Hozzátették, a hatóság arra kéri a fesztiválok látogatóit, fizetés előtt mindig ellenőrizzék a kiírt árakat, és kiemelten figyeljenek a pontos pénzkezelésre. Rendkívüli nyílt ülést hívott össze tegnap délutánra Budai Lóránt Jászberény polgármestere, számolt be a helyszínről a Jászság térségi tévé. Azt írták közösségi oldalukon, hogy az eredetileg 4 napi rendi pontból 3-at tárgyaltak, mert a 4. az alpolgármester illetményéről szóló javaslat okafogyottá vált, ugyanis a testület továbbra sem választotta meg a tisztségre Skultéti Józsefet. A jelenlévő 10 képviselő, 5 nem, 4 igen és 1 tartózkodással szavazott a témában. Az ülésen 10 egybehangzó igennel döntöttek a Csángó Fesztivál megrendezéséről, a Folklor Kulturális Közalapítvány részére 10 millió forint támogatásról. A Kárpát Haza konferencia megrendezéséhez a Csángó Fesztivál alapítvány javára 1 millió forintot biztosítanak, erről is döntöttek, valamint a Kolibri Ese versenyzőinek utazási hozzájárulásáról is igennel szavaztak 200 ezer forint összegben. A Lehel Uszoda és a termálfürdő átvételéből származó elszámolási kötelezettségből eredő döntésekről is szavaztak tegnap Jászberény önkormányzati képviselői. A döntéshozók, írja Jászság térségi tévé, 10 egybehangzó igennel jóvá hagyták az előző üzemeltető fejlesztésekből származó elszámolási kérését. A finn módszerrel ellenőriztek. A rendőrök váratlanul csaptak le a jászberényi sofőrökre. A helyszínen tartott finn módszeres ellenőrzés gyorsan kiszűrte azokat, akik felelőtlenül és ittas állapotban kockáztatták a saját és mások életét a Dózsa-György úton. Tehát újabb, összehangolt akciót tartottak a rendőrök a napokban a biztonságosabb közlekedés érdekében. Az úgynevezett finn módszeres ellenőrzés keretében vizsgálták a sofőröket Jászberény belterületén. A villámgyors és hatékony razzia célzottan az ittas vezetők kiszűrésére irányult. Mindössze néhány másodpercre állították csak meg az autókat, de a szűrés így is eredményesnek bizonyult. Két sofőrnél mutatott pozitív értéket az alkoholszonda, így velük szemben azonnal intézkedni kellett. A délutáni 25 fokról este 21-re csökken majd. A levegő hőmérséklete vételkörzetünkben csökken a csapadékhajlam, a szél is veszít majd az erejéből. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet idehaza, ebből elszórtan alakul ki záporzivatar. A nyugati, majd az észak-nyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. Holnap hajnalban nálunk 13, délután 27 fok lesz, záporzivatar, élénk szél, holnap is előfordulhat. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Sokan csak magukban csendben olvasnak, pedig a hangos felolvasásnak igazolt előnyei vannak, nem csak gyerekeknél. Amikor hangosan olvasunk, egyszerre több érzékszervünk dolgozik, látjuk a szöveget, halljuk a saját hangunkat, ez pedig segítheti az agyat abban, hogy jobban rögzítse az információt. A kutatók ezt a jelenséget a produkciós hatásnak nevezik. Amint kimondunk valamit, azt könnyebben megjegyezzük, mint amit csak elolvasunk magunkban. Ez különösen jól jöhet akkor, ha valaki egy fontos szöveget, jegyzetet szeretne alaposabban megjegyezni, vagy ha egy gyermek nehezebben tud koncentrálni olvasás közben. A hangos felolvasás emellett lassítja is az olvasás tempóját, ami sokszor önmagában is javítja a megértést. Sweet by the Psycho, ez már Éva Max dala.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, fél idejéhez érkeztünk a mai délutáni műszaknak, én bízom benne, hogy továbbra is velünk rádióznak. A következő két órában mindezt még velem tehetik meg. Sok-sok érdekes téma lesz, és még annál is több jó dal a Jásság kedvencei, például Rihanna is érkezik, aki már egy 3 gyermekes édesanya. Shut Up and Drive, ezt a dalát hozza a friss hírek után. Shut up and drive, yeah, yeah, yeah.
1: Shut up. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
6: Marad a kellemes nyári idő. Reagált a legfőbb ügyész lemondására a miniszterelnök. Már regisztrálhat a hadseregbe visszatérni akaró volt katona. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésre úgy reagált, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Már regisztrálhatnak, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter korábban bejelentette, augusztus 1-én a Bálna honvédelmi központba várják az érintett katonákat, miután megjelent a jogszabály. A fiatalítás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3500 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, amelynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Az országgyűlés augusztus 31-én dönthet a független közmédia testület tagjairól, jelentette be Radnai Márk, a Parlament Művelődési Bizottságának alelnöke. A képviselők tegnap fogadták el a közszolgálati média szolgáltatás biztosítását és függetlenségének védelmét szolgáló testület létrehozásához szükséges javaslatot. A tisztás politikus közölte azt is, hogy a médiatanács elnök és tagjelöltjeit nyilvános ülésen hallgatja meg a bizottság. A médiatanács a sokszínű nyilvánosságot, a sajtószabadságot és a tisztességes médiapiaci működést védi majd. Francia filmnapokat és japán filmhetet tartanak két fővárosi átmoziban. A budai Tabánban péntektől 10 napon át az utóbbi évek legnépszerűbb francia filmjeiből válogatnak. Megtekinthető egyebek mellett a Szenvedély íze, amely 2023-ban elnyerte a Cannes Film Fesztivál legjobb rendezésért járó díját. A Tolliban hétfőtől 5 napon át egy-egy kortárs japán filmet vetítenek. Az elmúlt 3 év díjnyertes alkotásainak válogatásába bekerült a Naplemente Napkelte című film is. Folytatódik a kellemes nyári idő, holnap is napos gomoly felhős időszakok váltják egymást. Holnap egy hidegfront miatt már bárhol kialakulhat szorványos záporzivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik. Hajnalban 8-15, napközben 23-29 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Július 22-e van, szerda, a Magdolnák ünnepelnek, köszöntsék őket, mi pedig folytatjuk a délutáni műszakot 16 óra után. Ebben az órában szó lesz arról, hogyan mentsünk meg hervadni kezdő virágokat, a második fél órában pedig arról, miért érdemes egy esti leállási rutint kialakítani magunknak. Aki kérdezne vagy mondana valamit, megteheti a 06-33-101-22-77-es SMS Viber elérhetőségünkön. Damiano David jön, és a The First Time.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM mellettet szól. A nyári melegben a vágott virágok sokkal gyorsabban hervadnak, mint hidegebb időben, de néhány apró trükkel meghosszabbítható az életük. Érdemes a szárak végét ferdén levágni, lehetőleg víz alatt, hogy ne kerüljön levegő a szárba, ez ugyanis akadályozza a víz felszívást. A vázában érdemes hűvös, tiszta vizet tartani és minden második napon cserélni. Sokat segít, ha a vázát nem tesszük közvetlen napra vagy fűtőtest hőforrás közelébe, mert a meleg felgyorsítja a hervadást. Egy csepp háztartási fehérítő vagy egy kevés cukor a vízben szintén segíthet gátolni a baktériumok elszaporodását, amelyek a virág gyors pusztulásáért felelősek. Az elhervadt leveleket és virágfejeket érdemes rendszeresen eltávolítani, mert ezek rontják a víz minőségét. Jöhet a The Black Eyed Peas dala, hiszen ezzel folytatjuk. Ez a Don't Lie!

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Nem sokára érkeznek a friss jársági hírek. Minden, ami az ítélőket érdekelheti, ne menjenek sehová. Az óra második felében majd arról beszélgetünk, hogy mennyire nagyon fontos, kritikusan fontos, hogy kialakítsunk egy esti leállási rutint. Hogy ez mit jelent pontosan, nem sokára elmondom, de azt is megmutatom még, hogy melyik dalt fogjuk meghallgatni a friss hírek után. American Girls, Harry Styles, hölgyeim és uraim!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Ellenőrzött a fogyasztóvédelem a jászkonsági fesztiválokon. Bács-Kiskun mellett Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdag régészeti leletanyagát is bemutatják a Kecskeméti Katona József Múzeumban. Rendkívüli ülést tartottak Jászberényben. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A finn módszerrel ellenőriztek. A rendőrök váratlanul csaptak le a jászberényi sofőrökre. A helyszínen tartott finn módszeres ellenőrzés gyorsan kiszűrte azokat, akik felelőtlenül és ittas állapotban kockáztatták a saját és mások életét a Dózsa-György úton. Tehát újabb, összehangolt akciót tartottak a rendőrök a napokban a biztonságosabb közlekedés érdekében. Az úgynevezett finn módszeres ellenőrzés keretében vizsgálták a sofőröket Jászberény belterületén. A villám gyors és hatékony razzia célzottan az ittas vezetők kiszűrésére irányult. Mindössze néhány másodpercre állították csak meg az autókat, de a szűrés így is eredményesnek bizonyult. Két sofőrnél mutatott pozitív értéket az alkoholszonda, így velük szemben azonnal intézkedni kellett. A szkíták korát mutatja be Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megye Krisztus előtt 8.-4. századból származó gazdag régészeti leletanyagán keresztül a Kecskeméti Katona József Múzeum most nyíló tárlata a Cifrapalota kiállító helyen. Juha Attila, az Amerikai University of Georgia régész professzora a kiállítás megnyitóján arról beszélt, mintegy 25 éve nem volt hasonló tárlat az országban, így a mostani bemutató méltó folytatása a 2001-ben megrendezett eddigi legnagyobb szkíta kiállításnak. A Kárpát-medencében a Krisztus előtti 7. századtól a 4. századig terjedő időszakot felölelő szkíta korszakról szólva a régész professzor kiemelte. Ebben a korban tapasztalható három fő jelenség, a migráció, az innováció és a globalizáció. Ezért megfejteni a későbbi történelmi korszakok, vagy akár a jelenkor bizonyos folyamatait is ezek által lehet. A migráció kapcsán elmondta, a keleti sztyeppékről érdeklődő populáció létszáma viszonylag kicsi volt. A Kárpát-medencében alapvetően egy szűkebb harcos elit és vezető réteg jelent meg, ám kulturális hatásuk óriásnak bizonyult. A tárlaton fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatók, köztük számos olyan műtárgy, ami az első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei anyag különlegességei között sírokból előkerült edények, fegyverek és ékszerek, valamint közösségi régészeti kutatások során talált tárgyak, köztük egy ragadozó állatfejben végződő bronztükör is helyet kapott. A jászkonsági fesztiválokra szállt ki a fogyasztóvédelem, és minden 5. ellenőrzésen találtak is valamit. 21%-os kifogásolási arányjal zárultak a még egyel korábbi hétvégén megtartott jászkonsági fesztivál ellenőrzések, írta hivatalos oldalán a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóságként is eljáró szerv közlése szerint a munkatársaik 10 településen összesen 28 ellenőrzést végeztek, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken. Az ellenőrzések az árfeltüntetésre, a fiatalkorúak védelmére, valamint a szórakoztató eszközök biztonságára irányultak. A vizsgálatok során két esetben szúrták ki, hogy fiatalkorút alkohollal vagy energiaitallal szolgálták ki. Egy légvár üzemeltetője nem tudta igazolni az eszköz biztonságos működését, ezért azonnal lebontatták azt. De a leggyakoribb hiányosság továbbra is a hiányos vagy nem egyértelmű árfeltüntetés volt. A kisebb súlyú szabálytalanságok miatt figyelmeztetést kaptak az érintett vállalkozások. Ugyanakkor a fogyasztók, különösen a gyermekek és fiatalkorúak biztonságát veszélyeztető jogsértések esetében hatósági eljárás és bírság várható. Hozzátették, a hatóság arra kéri a fesztiválok látogatóit, fizetés előtt mindig ellenőrizzék a kiírt árakat, és kiemelten figyeljenek a pontos pénzkezelésre. Rendkívüli nyílt ülést hívott össze tegnap délutánra Budai Lóránt Jászberény polgármestere számolt be a helyszínről a Jászság térségi tévé. Azt írták közösségi oldalukon, hogy az eredetileg 4 napi rendi pontból 3-at tárgyaltak, mert a 4. az alpolgármester illetményéről szóló javaslat okafogyottá vált, ugyanis a testület továbbra sem választotta meg a tisztségre Skultéti Józsefet. A jelenlévő 10 képviselő, 5 nem, 4 igen és 1 tartózkodással szavazott a témában. Az ülésen 10 egybehangzó igennel döntöttek a Csángó Fesztivál megrendezéséről, a Folklor Kulturális Közalapítvány részére 10 millió forint támogatásról. A Kárpát Haza konferencia megrendezéséhez a Csángó Fesztivál alapítvány javára 1 millió forintot biztosítanak, erről is döntöttek, valamint a Kolibri Ese versenyzőinek utazási hozzájárulásáról is igennel szavaztak 200 ezer forint összegben. A Lehel-Uszoda és a termálfürdő átvételéből származó elszámolási kötelezettségből eredő döntésekről is szavaztak tegnap Jászberény önkormányzati képviselői. A döntéshozók, írja a Jászság térségi tévé, 10 egybehangzó igennel jóvá hagyták az előző üzemeltető fejlesztésekből származó elszámolási kérését. A délutáni 25 fokról este 21-re csökken majd, a levegő hőmérséklete vételkörzetünkben csökken a csapadékhajlam, a szél is veszít majd az erejéből. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet idehaza, ebből elszórtan alakul ki záporzivatar. A nyugati, majd az észak-nyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. Holnap hajnalban nálunk 13, délután 27 fok lesz, záporzivatar, élénk szél, holnap is előfordulhat. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Sokan panaszkodnak arra, hogy este nehezen tudnak kikapcsolni, pedig a nap lezárásának is megvan a maga technikája. A szakemberek szerint hasznos egy állandó, néhány lépésből álló esti rutint kialakítani, ami jelzi a testnek és az agynak, hogy vége a napnak. Ez lehet egy rövid séta, egy pohár tea, néhány oldal olvasás. A lényeg, hogy mindig ugyanabban a sorrendben, nagyjából ugyanabban az időben történjen. A képernyő különösen a munkával vagy hírekkel kapcsolatos tartalmak kerülése az esti órákban szintén nagyon sokat segíthet, mert ezek éberebbé tesznek, miközben éppen ellazulni szeretnénk. Egy ilyen rutin nem luxus, hanem egyfajta jelzőrendszer, ami megkönnyíti az átmenetet a nappali sürgésforgásból a nyugodt este felé. Robin Thicke készül Eric Pharrell Williams-szel, tudják ez melyik dal lesz, ugye? Na, hogy a Blurred Lines.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Zárul egy újabb óra, július 22-én szerdán, ne menjenek sehová, hiszen innen folytatjuk a mai műsorunk záró órájával, ami a délutáni műszakot illeti. Sok-sok érdekes témám lesz még, és persze pörgetjük a legjobb dalokat, hogy minél gyorsabban teljen a munkaidő. 17 óra után a híreket követően Bruno Mars-szal nyitunk, ez lesz az I Just Might.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
6: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Marad a kellemes nyári idő, lemondott a legfőbb ügyész. Adóhivatali nyomozók tartottak házkutatást a Családbarát Magyarország központban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy a megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Házkutatást tartottak a Családbarát Magyarország központnál egy költségvetési csalás gyanúja miatt évekkel ezelőtt megkezdett adóhivatali nyomozás ügyében. A feljelentést annak idején a cég új vezetése tette, miután átvilágították a központ korábbi gazdálkodását és a támogatások elszámolásával kapcsolatos szabálytalanságokat tártak fel. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, a nyomozás az elmúlt években nem jutott érdemi szakaszba, a most tartott kutatás és elektronikus dokumentumok lefoglalása az első olyan intézkedés, ami a nyomozás felgyorsulására utal. Az uniós szakminiszterek egyetértenek abban, hogy a kutatás fejlesztésre fordított összegnek mielőbb el kell érnie a GDP 3%-át, közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Beszélt arról is, hogy a tárcavezetők informális egyeztetésén a V4-es partnerekkel megállapodtak abban, szorosabb együttműködés indul a mesterséges intelligencia programokban és a szuperlézeres kutatási infrastruktúrában. Megszüntetné az inkasszó intézményét, vagy legalább szigorúbban szabályozná a Mi Hazánk. Fiszter Zsuzsanna, a párt szakpolitikusa szerint elfogadhatatlan, hogy jövedelemből is alkalmazható az intézkedés, azután is, hogy annak akár harmadát már letiltották, így az érintetteknek alig maradt pénzük megélhetésre. Hozzátette, hogy örökségből vagy adományból származó összegekre nem vezetnék be a korlátozást. Becsábítanák a városba a megújult Sziget Fesztivál közönségét. A Sziget City programban Budapest kultikus kulturális helyein különleges kedvezményeket adnak a fesztivál karszalagos vendégeknek augusztus 7-e és 16-a között. A főváros és a Sziget együttműködéséhez már több tucat kulturális és szórakozó hely csatlakozott. Folytatódik a kellemes nyári idő. Holnap egy hideg front miatt már bárhol kialakulhat szorványos zápor, de sokat fog sütni a nap. A szél megélénkül zivatarok környezetében megerősödik. Hajnalban 8-15, napközben 23-29 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Belevágunk a mai délutáni műszak záró etapjába. Ebben az órában arról beszélgetünk majd, miért érezzük magunkat fáradtabbnak, nyomottabbnak, füllett, zivataros idő előtt. A második fél órában pedig arról lesz szó, hogyan szellőztessünk okosan úgy, hogy ne engedjük be a nappali meleget a lakásba. Július 22-e van, szerda, ez a délutáni műszak, és hogyha tehetik, köszöntsék fel a Magdolnákat, ma ők ünnepelnek. SMS és Viber elérhetőségünk pedig a 0630 301 22 77. A legjobb dalokkal

97.7 Trio FM melletted szól. Sokan érzik úgy, hogy füllett zivatar előtti időben fáradtabbak, ingerlékenyebbek a szokásosnál. Ennek több magyarázata is lehet. Ilyenkor jellemzően magasabb a páratartalom, ami megnehezíti a szervezet hőleadását, hiszen az izzadság kevésbé tud elpárologni, ez pedig fáradtságérzést, nehézkességet okozhat. A légnyomás változása egyeseknél fejfájást, ízületi kellemetlenséget is kiválthat, bár ennek pontos mértéke embertől függ. A szakértők szerint ilyenkor különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel, a könnyebb étkezés és ha lehet egy kis pihenő beiktatása, hiszen a szervezet ilyenkor is dolgozik, hogy fenntartsa a normál működését a nehezebb légköri körülmények között. Legyenek hát türelmesek önmagukkal. Az NSYNC jön, Justin Timberlake-kel ezzel folytatjuk.

97.7 Trio FM mellettet szól. Mindjárt jönnek a friss jársági hírek, minden, ami az itt élőket érdekelheti 17:30 után, utána pedig egy praktikus témával zárjuk a mai délutáni műszakot, hogyan szellőztessünk okosan a nyári melegben. Azt is meg tudom mutatni, hogy a friss hírek után mi érkezik a One Direction és a Live While We're Young. Let's go!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt!
3: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Rendkívüli ülést tartottak Jászberényben. Bács-Kiskun mellett Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdag régészeti leletanyagát is bemutatják a Kecskeméti Katona József Múzeumban. Ellenőrzött a fogyasztóvédelem a jászkonsági fesztiválokon. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Rendkívüli nyílt ülést hívott össze tegnap délutánra Budai Lóránt Jászberény polgármestere, számolt be a helyszínről a Jászság térségi tévé. Azt írták közösségi oldalukon, hogy az eredetileg 4 napi rendi pontból 3-at tárgyaltak, mert a 4. az alpolgármester illetményéről szóló javaslat okafogyottá vált, ugyanis a testület továbbra sem választotta meg a tisztségre Skultéti Józsefet. A jelenlévő 10 képviselő 5 nem, 4 igen és 1 tartózkodással szavazott a témában. Az ülésen 10 egybehangzó igennel döntöttek a Csángó Fesztivál megrendezéséről, a Folklor Kulturális Közalapítvány részére 10 millió forint támogatásról. A Kárpát Haza konferencia megrendezéséhez a Csángó Fesztivál alapítvány javára 1 millió forintot biztosítanak, erről is döntöttek, valamint a Kolibri Ese versenyzőinek utazási hozzájárulásáról is igennel szavaztak 200 ezer forint összegben. A Lehel uszoda és a termelfürdő átvételéből származó elszámolási kötelezettségből eredő döntésekről is szavaztak tegnap Jászberény önkormányzati képviselői. A döntéshozók, írja a Jászság térségi tévé, 10 egybehangzó igennel jóvá hagyták az előző üzemeltető fejlesztésekből származó elszámolási kérését. A jászkonsági fesztiválokra szállt ki a fogyasztóvédelem, és minden 5. ellenőrzésen találtak is valamit. 21%-os kifogásolási arányjal zárultak a még egyel korábbi hétvégén megtartott jászkonsági fesztivál ellenőrzések, írta hivatalos oldalán a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóságként is eljáró szerv közlése szerint a munkatársaik 10 településen összesen 28 ellenőrzést végeztek, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken. Az ellenőrzések az árfeltüntetésre, a fiatalkorúak védelmére, valamint a szórakoztató eszközök biztonságára irányultak. A vizsgálatok során 2 esetben szúrták ki, hogy fiatalkorút alkohollal vagy energiaitallal szolgálták ki. Egy légvár üzemeltetője nem tudta igazolni az eszköz biztonságos működését, ezért azonnal lebontatták azt. De a leggyakoribb hiányosság továbbra is a hiányos vagy nem egyértelmű árfeltüntetés volt. A kisebb súlyú szabálytalanságok miatt figyelmeztetést kaptak az érintett vállalkozások, ugyanakkor a fogyasztók, különösen a gyermekek és fiatalkorúak biztonságát veszélyeztető jogsértések esetében hatósági eljárás és bírság várható. Hozzátették, a hatóság arra kéri a fesztiválok látogatóit, fizetés előtt mindig ellenőrizzék a kiírt árakat, és kiemelten figyeljenek a pontos pénzkezelésre. A szkíták korát mutatja be Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megye Krisztus előtt 8.-4. századból származó gazdag régészeti leletanyagán keresztül a Kecskeméti Katona József Múzeum most nyíló tárlata a Cifrapalota kiállító helyen. Juha Attila, az Amerikai University of Georgia régész professzora a kiállítás megnyitóján arról beszélt, mintegy 25 éve nem volt hasonló tárlat az országban, így a mostani bemutató méltó folytatása a 2001-ben megrendezett eddigi legnagyobb szkíta kiállításnak. A Kárpát-medencében a Krisztus előtti 7. századtól a 4. századig terjedő időszakot felölelő szkíta korszakról szólva a régész professzor kiemelte. Ebben a korban tapasztalható 3 fő jelenség, a migráció, az innováció és a globalizáció, ezért megfejteni a későbbi történelmi korszakok, vagy akár a jelenkor bizonyos folyamatait is ezek által lehet. A migráció kapcsán elmondta, a keleti sztyeppékről érdeklődő populáció létszáma viszonylag kicsi volt. A Kárpát-medencében alapvetően egy szűkebb harcos elit és vezető réteg jelent meg, ám kulturális hatásuk óriásnak bizonyult. A tárlaton fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatók, köztük számos olyan műtárgy, ami az első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei anyag különlegességei között sírokból előkerült edények, fegyverek és ékszerek, valamint közösségi régészeti kutatások során talált tárgyak, köztük egy ragadozó állatfejben végződő bronztükör is helyet kapott. A finn módszerrel ellenőriztek. A rendőrök váratlanul csaptak le a jászberényi sofőrökre. A helyszínen tartott finn módszeres ellenőrzés gyorsan kiszűrte azokat, akik felelőtlenül és ittas állapotban kockáztatták a saját és mások életét a Dózsa-György úton. Tehát újabb, összehangolt akciót tartottak a rendőrök a napokban a biztonságosabb közlekedés érdekében. Az úgynevezett finn módszeres ellenőrzés keretében vizsgálták a sofőröket Jászberény belterületén. A villám gyors és hatékony razzia célzottan az ittas vezetők kiszűrésére irányult. Mindössze néhány másodpercre állították csak meg az autókat, de a szűrés így is eredményesnek bizonyult. Két sofőrnél mutatott pozitív értéket az alkoholszonda, így velük szemben azonnal intézkedni kellett. A délutáni 25 fokról este 21-re csökken majd. A levegő hőmérséklete vételkörzetünkben csökken a csapadékhajlam, a szél is veszít majd az erejéből. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet idehaza, ebből elszórtan alakul ki záporzivatar. A nyugati, majd az észak-nyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. Holnap hajnalban nálunk 13, délután 27 fok lesz, záporzivatar, élénk szél, holnap is előfordulhat. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A helyes szellőztetés nyáron sokat számít abban, hogy mennyire tudjuk hűvösen tartani a lakást klíma nélkül is. A szakértők szerint a legjobb időpont a szellőztetésre a kora reggel és a késő este, amikor a kültéri hőmérséklet alacsonyabb, mint a lakásban lévő levegői. Napközben a legnagyobb hőségben érdemes inkább zárva tartani az ablakokat és lehúzni a sötétítőket, redőnyöket a napos oldalon, mert ez akadályozza meg, hogy a meleg beáramoljon. Ha a lehetőség van rá, keresztszellőztetéssel, tehát az átellenes ablakok egyidejű kinyitásával sokkal gyorsabban lehet kicserélni a beltéri levegőt, mint egyetlen ablak kinyitásával. Egy egyszerű ventilátor is sokat segíthet, ha az esti hűvösebb levegőt próbáljuk befelé a lakásba terelni vele. Jöhet egy újabb kedvenc, az Anxiety érkezik, Doecsi dala.

Mellette szól, délután is. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Ezzel véget ért a mai délutáni műszak. Köszönöm szépen, hogy velem tartottak az elmúlt néhány órában itt a hét közepén is. Bízom benne, hogy sokkal gyorsabban pörgött a munkaidő így, hogy a legnagyobb slágereket játszottuk. Holnap is folytatjuk a szokott időben, reggel 6-kor Pálinkás Zsolt ébreszti önöket, én pedig pénteken 2-től este 6-ig leszek ismét a délutáni műszakban, ahogy azt már megszokhatták. A búcsúdalom a Maroon 5 és Lisa közöse lesz a Priceless. Rádiózanak továbbra is a Trio FM-mel, és legyen nagyon szép estéjük. Zsupos Ági.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Marad a kellemes nyári idő, lemondott a legfőbb ügyész. Holtai Gábor sikerfilmje nyerte a filmkritikusok díját a Palicsi Fesztiválon. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség nyílt pályázaton választotta ki a vezetőt, akinek feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, valamint a visszaélések feltárása és megelőzése. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott. Főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás Elleni Hivatallal. Nem igazságos az iskola kezdési támogatás rendszere a Fidesz frakció szerint. Közleményükben azt írják, hogy az előterjesztett javaslat sok rászoruló családot kirekeszt a támogatásból, ezért jelentős korrekcióra szorul. A Fidesz frakció szerint a kampányban 700 ezer rászoruló gyermekről volt szó, az előterjesztés csak 400 ezerre vonatkozik. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című alkotása nyerte el a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját a Palicsi Filmfesztiválon. A zsűri indoklása szerint az első filmes rendező alkotása humorával, tematikai összetettségével és pontos stílusával kiemelkedett a mezőnyből. A 33. alkalommal megrendezett filmes seregszemlén 5 nap alatt 15 kategóriában több mint 100 filmet mutattak be. Múzeumá és kulturális központtá alakítják az Aradon alapított első magyar autógyár egykori székhelyét. A Párciumi Város önkormányzata uniós alapokból és helyi költségvetési forrásból újítja fel a szecessziós műemléképületet. Az 1908-ban létrehozott Magyar Automobil Részvénytársaság kezdetben egy amerikai cég francia leányvállalatának fiókjaként működött. Ott gyártották a Márta nevű személyautót, később a többi közt a Magyar Királyi Posta első autóbuszait is, és az első 150 budapesti taxit. A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok, délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM jelzbereimből most egy különleges kezdeményezésről számolunk be. A Helyet Alapítvány nemzetközi önkéntesek segítségével szervezi meg a hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatását. A spanyol, francia, belorusz, grúz, azeri, belga és koszovói fiatalokból álló csapat jelenléte nem csak a lebonyolítást könnyíti meg, hanem a helyi fiatalok horizontját is tágítja. A részletekről Nagy Tímea mesélt a Trió FM-nek.
2: Tavaly novemberben kaptunk egy megkeresést, és tulajdonképpen akik most ide hozzánk érkeztek a tegnapi nap folyamán, van közöttük egy belga, 2 darab francia, 2 spanyol, egy azerbajdzsáni, egy koszovóból érkező, egy fehér orosz, illetve egy grúz fiatalember.
3: Ez az első alkalom, hogy ilyen nemzetközi projektben sikerül részt venni?
2: Igen, a tavalyi évben próbálkoztunk Erasmus Plus-szal a tanodán keresztül, az sikertelen lett sajnos az a projekt, és nagyon örültünk ennek a megkeresésnek tavaly novemberben, és én erre azonnal lecsaptam. És egy, tulajdonképpen majdnem egy fél éves egyeztetés kapcsán jutottunk el oda, ahol most vagyunk, és hogy ők megjelentek nálunk erre a tulajdonképpen 18 napra.
3: Mit fognak csinálni?
2: 2 darab táborban fognak nálunk részt venni. A tanodai táboroztatásban, tehát hogy igazából abban segítenek nekünk, hogy több szemünk legyen, és ezáltal több gyereket tudjunk egyszerre táboroztatni. Mert az elmúlt időszakban, mivel 2 vagyunk a kolléganővel, ezért nehézkesebben tudtuk őket úgy táboroztatni, hogy mindenki ott legyen egyszerre minden egyes rendezvényen. Tehát, hogy így, meg hogy több szemünk van, illetve ők hoznak a saját országukból nyilván kultúrát, szokásokat, aki tud táncolni, szerintem fog olyan témát behozni nekik, ami által kinyílik ezeknek a gyerekeknek is egy kicsit a világ.
3: Mondhatjuk azt, hogy egymást tanítjátok ezáltal.
2: Igen, ők is. Szerintem az, hogy nagyon sok közöttük az egyetemista, és hogy 18 és 26 év között vannak, őnekik is szerintem van közülük olyan, aki először van külföldön is akár, és azt, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket segít, szerintem ez mindenkinek egy külön kihívást fog jelenteni.
3: Valamennyire kapcsolódik az ő tanulmányuk ahhoz, hogy hátrányos helyzetűekkel foglalkozzanak?
2: A helyzet a következő, ezt én még nem tudom. Mert hogy ugye tegnap érkeztek, a Dórival tudtam tegnap este egyeztetni, és utána ők leültek meetingelni, és ahogy láttátok, a mai nap folyamán is folyamatos egyeztetések történnek, és vasárnapra fog kialakulni az, hogy az elkövetkezendő 2 hétben mit, mikor és hogyan fogunk megoldani és megcsinálni. De szerintem csoportbontásban lesznek a gyerekek, mindenki mindenkivel fog találkozni. Egy kicsit talán attól tartok, hogy a nyelv használat az majd nem, de kézzel lábbal szerintem mindenki megold meg mindent.
1: A 18 napos projekt során a 18 és 26 év közötti külföldi fiatalok csoportbontásban dolgoznak majd a gyerekekkel. Bár a nyelvhasználat tartogathat kihívásokat, a szervezők bizakodóak, hiszen a közös élmények és a kulturális csereprogram minden résztvevő számára meghatározó lesz.
0: Információk a jásság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Bácskiskun mellett Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdag régészeti leletanyagát is bemutatják a Kecskeméti Katona József Múzeumban. Rendkívüli ülést tartottak Jászberényben. Ellenőrzött a fogyasztóvédelem a jászkonsági fesztiválokon. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A jászkonsági fesztiválokra szállt ki a fogyasztóvédelem, és minden ötödik ellenőrzésen találtak is valamit. 21%-os kifogásolási arányjal zárultak a még egyel korábbi hétvégén megtartott jászkonsági fesztivál ellenőrzések, írta a hivatalos oldalán a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóságként is eljáró szerv közlése szerint a munkatársaik 10 településen összesen 28 ellenőrzést végeztek, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken. Az ellenőrzések az árfeltüntetésre, a fiatalkorúak védelmére, valamint a szórakoztató eszközök biztonságára irányultak. A vizsgálatok során két esetben szúrták ki, hogy fiatalkorút alkohollal vagy energiaitallal szolgálták ki. Egy légvár üzemeltetője nem tudta igazolni az eszköz biztonságos működését, ezért azonnal lebontatták azt. De a leggyakoribb hiányosság továbbra is a hiányos vagy nem egyértelmű árfeltüntetés volt. A kisebb súlyú szabálytalanságok miatt figyelmeztetést kaptak az érintett vállalkozások. Ugyanakkor a fogyasztók, különösen a gyermekek és fiatalkorúak biztonságát veszélyeztető jogsértések esetében hatósági eljárás és bírság várható. Hozzátették, a hatóság arra kéri a fesztiválok látogatóit, fizetés előtt mindig ellenőrizzék a kiírt árakat, és kiemelten figyeljenek a pontos pénzkezelésre. Rendkívüli nyílt ülést hívott össze tegnap délutánra Budai Lóránt Jászberény polgármestere, számolt be a helyszínről a Jászság térségi tévé. Azt írták közösségi oldalukon, hogy az eredetileg 4 napi rendi pontból 3-at tárgyaltak, mert a negyedik az alpolgármester illetményéről szóló javaslat okafogyottá vált, ugyanis a testület továbbra sem választotta meg a tisztségre Skultéti Józsefet. A jelenlévő 10 képviselő 5 nem, 4 igen és 1 tartózkodással szavazott a témában. Az ülésen 10 egybehangzó igennel döntöttek a Csángó Fesztivál megrendezéséről, a Folklór Kulturális Közalapítvány részére 10 millió forint támogatásról. A Kárpát Haza konferencia megrendezéséhez a Csángó Fesztivál alapítvány javára 1 millió forintot biztosítanak, erről is döntöttek, valamint a Kolibri Esze versenyzőinek utazási hozzájárulásáról is igennel szavaztak 200 ezer forint összegben. A Lehel-Uszoda és a termelfürdő átvételéből származó elszámolási kötelezettségből eredő döntésekről is szavaztak tegnap Jászberény önkormányzati képviselői. A döntéshozók, írja a Jászság térségi tévé, 10 egybehangzó igennel jóvá hagyták az előző üzemeltető fejlesztésekből származó elszámolási kérését. A szkíták korát mutatja be Bácskiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megye Krisztus előtt 8.-4. századból származó gazdag régészeti leletanyagán keresztül a Kecskeméti Katona József Múzeum most nyíló tárlata a Cifrapalota kiállító helyen. Juha Attila, az Amerikai University of Georgia régész professzora a kiállítás megnyitóján arról beszélt, mintegy 25 éve nem volt hasonló tárlat az országban, így a mostani bemutató méltó folytatása a 2001-ben megrendezett eddigi legnagyobb szkíta kiállításnak. A Kárpát-medencében a Krisztus előtti 7. századtól a 4. századig terjedő időszakot felölelő szkíta korszakról szólva a régész professzor kiemelte. Ebben a korban tapasztalható 3 fő jelenség, a migráció, az innováció és a globalizáció, ezért megfejteni a későbbi történelmi korszakok, vagy akár a jelenkor bizonyos folyamatait is ezek által lehet. A migráció kapcsán elmondta, a keleti sztyeppékről érdeklődő populáció létszáma viszonylag kicsi volt. A Kárpát-medencében alapvetően egy szűkebb harcos elit és vezető réteg jelent meg, ám kulturális hatásuk óriásnak bizonyult. A tárlaton fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatók. Köztük számos olyan műtárgy, ami az első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei anyag különlegességei között sírokból előkerült edények, fegyverek és ékszerek, valamint közösségi régészeti kutatások során talált tárgyak, köztük egy ragadozó állatfejben végződő bronztükör is helyet kapott. A finn módszerrel ellenőriztek. A rendőrök váratlanul csaptak le a jászberényi sofőrökre. A helyszínen tartott finn módszeres ellenőrzés gyorsan kiszűrte azokat, akik felelőtlenül és ittas állapotban kockáztatták a saját és mások életét a Dózsa-György úton. Tehát újabb, összehangolt akciót tartottak a rendőrök a napokban a biztonságosabb közlekedés érdekében. Az úgynevezett finn módszeres ellenőrzés keretében vizsgálták a sofőröket Jászberény belterületén. A villámgyors és hatékony razzia célzottan az ittas vezetők kiszűrésére irányult. Mindössze néhány másodpercre állították csak meg az autókat, de a szűrés így is eredményesnek bizonyult. Két sofőrnél mutatott pozitív értéket az alkoholszonda, így velük szemben azonnal intézkedni kellett. A délutáni 25 fokról este 21-re csökken majd. A levegő hőmérséklete vételkörzetünkben csökken a csapadékhajlam, a szél is veszít majd az erejéből. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet idehaza, ebből elszórtan alakul ki záporzivatar. A nyugati, majd az észak-nyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. Holnap hajnalban nálunk 13, délután 27 fok lesz, záporzivatar, élénk szél, holnap is előfordulhat. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Lemondott a legfőbb ügyész. Rangos nemzetközi minősítést kapott a Friss Hús Rövidfilm Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézmény rendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NK a döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Bóka János, a párt tegnap megválasztott frakcióvezetője kijelentette, vizsgálják, hogy az ügyben hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek. Az NK a 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik. Jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Etikai eljárást kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Az MMA közleménye szerint Túri Attila beszélt a költő prózaíróval, aki korábbi nyilatkozata ellenére nem kívánt lemondani akadémiai tagságáról. Emiatt döntött az elnök az Etikai Bizottság összehívása mellett. Újabb rangos nemzetközi minősítést kapott a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Két éve első magyar filmfesztiválként Oscar kvalifikáló státuszt szerzett, most pedig a Brit Film és Televíziós Akadémia tette lehetővé, hogy az ott bemutatott brit rövidfilmek nevezhetővé váljanak a rövidfilmes díjaikra. Az idei 14. Friss Húson a brit rövidfilmek voltak a fókuszban. A fesztivált több mint 15 ezer néző látta. A jövő évi mustrára már lehet jelentkezni, augusztus 2-áig kedvezményes nevezési díjjal. A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók, záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódhat a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Ellenőrzött a fogyasztóvédelem a jászkonsági fesztiválokon. Bács-Kiskun mellett Jász-Nagykunszolnok megye gazdag régészeti leletanyagát is bemutatják a Kecskeméti Katona József Múzeumban. Rendkívüli ülést tartottak Jászberényben. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A szkíták korát mutatja be Bács-Kiskun és Jász-Nagykunszolnok megye Krisztus előtt 8.-4. századból származó gazdag régészeti leletanyagán keresztül a Kecskeméti Katona József Múzeum most nyíló tárlata a Cifrapalota kiállító helyen. Gyuha Attila, az Amerikai University of Georgia régész professzora a kiállítás megnyitóján arról beszélt, mintegy 25 éve nem volt hasonló tárlat az országban, így a mostani bemutató méltó folytatása a 2001-ben megrendezett eddigi legnagyobb szkíta kiállításnak. A Kárpát-medencében a Krisztus előtti 7. századtól a 4. századig terjedő időszakot felölelő szkíta korszakról szólva a régész professzor kiemelte. Ebben a korban tapasztalható három fő jelenség, a migráció, az innováció és a globalizáció. Ezért megfejteni a későbbi történelmi korszakok, vagy akár a jelenkor bizonyos folyamatait is ezek által lehet. A migráció kapcsán elmondta, a keleti sztyeppékről érdeklődő populáció létszáma viszonylag kicsi volt. A Kárpát-medencében alapvetően egy szűkebb harcos elit és vezető réteg jelent meg, ám kulturális hatásuk óriásnak bizonyult. A tárlaton fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatók, köztük számos olyan műtárgy, ami az első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei anyag különlegességei között sírokból előkerült edények, fegyverek és ékszerek, valamint közösségi régészeti kutatások során talált tárgyak, köztük egy ragadozó állatfejben végződő bronztükör is helyet kapott. A jászkonsági fesztiválokra szállt ki a fogyasztóvédelem, és minden 5. ellenőrzésen találtak is valamit. 21%-os kifogásolási arányjal zárultak a még egyel korábbi hétvégén megtartott jászkonsági fesztivál ellenőrzések, írta hivatalos oldalán a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóságként is eljáró szerv közlése szerint a munkatársaik 10 településen összesen 28 ellenőrzést végeztek, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken. Az ellenőrzések az árfeltüntetésre, a fiatalkorúak védelmére, valamint a szórakoztató eszközök biztonságára irányultak. A vizsgálatok során 2 esetben szúrták ki, hogy fiatalkorút alkohollal vagy energiaitallal szolgálták ki. Egy légvár üzemeltetője nem tudta igazolni az eszköz biztonságos működését, ezért azonnal lebontatták azt. De a leggyakoribb hiányosság továbbra is a hiányos vagy nem egyértelmű árfeltüntetés volt. A kisebb súlyú szabálytalanságok miatt figyelmeztetést kaptak az érintett vállalkozások. Ugyanakkor a fogyasztók, különösen a gyermekek és fiatalkorúak biztonságát veszélyeztető jogsértések esetében hatósági eljárás és bírság várható. Hozzátették, a hatóság arra kéri a fesztiválok látogatóit, fizetés előtt mindig ellenőrizzék a kiírt árakat, és kiemelten figyeljenek a pontos pénzkezelésre. Rendkívüli nyílt ülést hívott össze tegnap délutánra Budai Lóránt Jászberény polgármestere számolt be a helyszínről a Jászság térségi tévé. Azt írták közösségi oldalukon, hogy az eredetileg 4 napi rendi pontból 3-at tárgyaltak, mert a 4. az alpolgármester illetményéről szóló javaslat okafogyottá vált, ugyanis a testület továbbra sem választotta meg a titségre Skultéti Józsefet. A jelenlévő 10 képviselő 5 nem, 4 igen és 1 tartózkodással szavazott a témában. Az ülésen 10 egybehangzó igennel döntöttek a Csángó Fesztivál megrendezéséről, a Folklor Kulturális Közalapítvány részére 10 millió forint támogatásról. A Kárpát Haza konferencia megrendezéséhez a Csángó Fesztivál alapítvány javára 1 millió forintot biztosítanak, erről is döntöttek, valamint a Kolibri Ese versenyzőinek utazási hozzájárulásáról is igennel szavaztak 200.000 forint összegben. A Lehel-uszoda és a termelfürdő átvételéből származó elszámolási kötelezettségből eredő döntésekről is szavaztak tegnap Jászberény önkormányzati képviselői. A döntéshozók, írja a Jászság térségi tévé, 10 egybehangzó igennel jóvá hagyták az előző üzemeltető fejlesztésekből származó elszámolási kérését. A finn módszerrel ellenőriztek. A rendőrök váratlanul csaptak le a jászberényi sofőrökre. A helyszínen tartott finn módszeres ellenőrzés gyorsan kiszűrte azokat, akik felelőtlenül és ittas állapotban kockáztatták a saját és mások életét a Dózsa-György úton. Tehát újabb, összehangolt akciót tartottak a rendőrök a napokban a biztonságosabb közlekedés érdekében. Az úgynevezett finn módszeres ellenőrzés keretében vizsgálták a sofőröket Jászberény belterületén. A villámgyors és hatékony razzia célzottan az ittas vezetők kiszűrésére irányult. Mindössze néhány másodpercre állították csak meg az autókat, de a szűrés így is eredményesnek bizonyult. Két sofőrnél mutatott pozitív értéket az alkoholszonda, így velük szemben azonnal intézkedni kellett. A délutáni 25 fokról este 21-re csökken majd. A levegő hőmérséklete vételkörzetünkben csökken a csapadékhajlam, a szél is veszít majd az erejéből. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet idehaza, ebből elszórtan alakul ki záporzivatar. A nyugati, majd az észak-nyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. Holnap hajnalban nálunk 13, délután 27 fok lesz, záporzivatar, élénk szél, holnap is előfordulhat. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Évtizedes vasútfejlesztési programot indít a kormány. Magyar rendezőfilmjét is vetítik az idei velencei fesztiválon. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. 10 éves átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3550 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, amelynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Házkutatást tartottak a Családbarát Magyarország központnál. Egy költségvetési csalás gyanúja miatt évekkel ezelőtt megkezdett adóhivatali nyomozás ügyében. A feljelentést annak idején a cég új vezetése tette, miután átvilágították a központ korábbi gazdálkodását és a támogatások elszámolásával kapcsolatos szabálytalanságokat tártak fel. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, a nyomozás az elmúlt években nem jutott érdemi szakaszba. A most tartott kutatás és elektronikus dokumentumok lefoglalása az első olyan intézkedés, ami a nyomozás felgyorsulására utal. Magyar alkotó filmje is debütál az idei velencei nemzetközi filmfesztiválon. Horváth Lili első angol nyelvű mozia, a Jegyzeteim a Marsról, a karakteres szerzői filmeket bemutató szekciót nyitja meg. A mozifilmet komoly érdeklődés övezi, még az utómunkálatok alatt számos országban megvásárolták, így a romantikus dráma világszerte eljuthat a nézőkhöz, a magyar mozikba pedig télen érkezik. A 83. velencei nemzetközi filmfesztivált szeptemberben tartják. A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Ellenőrzött a fogyasztóvédelem a jászkonsági fesztiválokon. Bács-Kiskun mellett Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdag régészeti leletanyagát is bemutatják a Kecskeméti Katona József Múzeumban. Rendkívüli ülést tartottak Jászberényben. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A finn módszerrel ellenőriztek. A rendőrök váratlanul csaptak le a jászberényi sofőrökre. A helyszínen tartott finn módszeres ellenőrzés gyorsan kiszűrte azokat, akik felelőtlenül és ittas állapotban kockáztatták a saját és mások életét a Dózsa-György úton. Tehát újabb, összehangolt akciót tartottak a rendőrök a napokban a biztonságosabb közlekedés érdekében. Az úgynevezett finn módszeres ellenőrzés keretében vizsgálták a sofőröket Jászberény belterületén. A villám gyors és hatékony razzia célzottan az ittas vezetők kiszűrésére irányult. Mindössze néhány másodpercre állították csak meg az autókat, de a szűrés így is eredményesnek bizonyult. Két sofőrnél mutatott pozitív értéket az alkoholszonda, így velük szemben azonnal intézkedni kellett. A szkíták korát mutatja be Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megye Krisztus előtt 8.-4. századból származó gazdag régészeti leletanyagán keresztül a Kecskeméti Katona József Múzeum most nyíló tárlata a Cifrapalota kiállító helyen. Juha Attila, az American University of Georgia régész professzora a kiállítás megnyitóján arról beszélt, mintegy 25 éve nem volt hasonló tárlat az országban, így a mostani bemutató méltó folytatása a 2001-ben megrendezett eddigi legnagyobb szkíta kiállításnak. A Kárpát-medencében a Krisztus előtti 7. századtól a 4. századig terjedő időszakot felölelő szkíta korszakról szólva a régész professzor kiemelte. Ebben a korban tapasztalható három fő jelenség, a migráció, az innováció és a globalizáció. Ezért megfejteni a későbbi történelmi korszakok, vagy akár a jelenkor bizonyos folyamatait is ezek által lehet. A migráció kapcsán elmondta, a keleti sztyeppékről érdeklődő populáció létszáma viszonylag kicsi volt. A Kárpát-medencében alapvetően egy szűkebb harcos elit és vezető réteg jelent meg, ám kulturális hatásuk óriásnak bizonyult. A tárlaton fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatók, köztük számos olyan műtárgy, ami az első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei anyag különlegességei között sírokból előkerült edények, fegyverek és ékszerek, valamint közösségi régészeti kutatások során talált tárgyak, köztük egy ragadozó állatfejben végződő bronztükör is helyet kapott. A jászkonsági fesztiválokra szállt ki a fogyasztóvédelem, és minden 5. ellenőrzésen találtak is valamit. 21%-os kifogásolási arányjal zárultak a még egyel korábbi hétvégén megtartott jászkonsági fesztivál ellenőrzések, írt a hivatalos oldalán a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóságként is eljáró szerv közlése szerint a munkatársaik 10 településen összesen 28 ellenőrzést végeztek, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken. Az ellenőrzések az árfeltüntetésre, a fiatalkorúak védelmére, valamint a szórakoztató eszközök biztonságára irányultak. A vizsgálatok során 2 esetben szúrták ki, hogy fiatalkorút alkohollal vagy energiaitallal szolgálták ki. Egy légvár üzemeltetője nem tudta igazolni az eszköz biztonságos működését, ezért azonnal lebontatták azt. De a leggyakoribb hiányosság továbbra is a hiányos vagy nem egyértelmű árfeltüntetés volt. A kisebb súlyú szabálytalanságok miatt figyelmeztetést kaptak az érintett vállalkozások. Ugyanakkor a fogyasztók, különösen a gyermekek és fiatalkorúak biztonságát veszélyeztető jogsértések esetében hatósági eljárás és bírság várható. Hozzátették, a hatóság arra kéri a fesztiválok látogatóit, fizetés előtt mindig ellenőrizzék a kiírt árakat, és kiemelten figyeljenek a pontos pénzkezelésre. Rendkívüli nyílt ülést hívott össze tegnap délutánra Budai Lóránt Jászberény polgármestere, számolt be a helyszínről a Jászság térségi tévé. Azt írták közösségi oldalukon, hogy az eredetileg 4 napi rendi pontból 3-at tárgyaltak, mert a 4. az alpolgármester illetményéről szóló javaslat okafogyottá vált, ugyanis a testület továbbra sem választotta meg a tisztségre Skultéti Józsefet. A jelenlévő 10 képviselő, 5 nem, 4 igen és 1 tartózkodással szavazott a témában. Az ülésen 10 egybehangzó igennel döntöttek a Csángó Fesztivál megrendezéséről, a Folklór Kulturális Közalapítvány részére 10 millió forint támogatásról. A Kárpát Haza konferencia megrendezéséhez a Csángó Fesztivál alapítvány javára 1 millió forintot biztosítanak, erről is döntöttek, valamint a Kolibri Ese versenyzőinek utazási hozzájárulásáról is igennel szavaztak 200 ezer forint összegben. A Lehel uszoda és a termálfürdő átvételéből származó elszámolási kötelezettségből eredő döntésekről is szavaztak tegnap Jászberény önkormányzati képviselői. A döntéshozók, írja Jászság térségi tévé, 10 egybehangzó igennel jóvá hagyták az előző üzemeltető fejlesztésekből származó elszámolási kérését. A délutáni 25 fokról este 21-re csökken majd, a levegő hőmérséklete vételkörzetünkben csökken a csapadékhajlam, a szél is veszít majd az erejéből. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet idehaza, ebből elszórtan alakul ki záporzivatar. A nyugati, majd az észak-nyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. Holnap hajnalban nálunk 13, délután 27 fok lesz, záporzivatar, élénk szél, holnap is előfordulhat. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a kellemes nyári idő, lemondott a legfőbb ügyész. Holtai Gábor sikerfilmje nyerte a filmkritikusok díját a Palicsi Fesztiválon. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség nyílt pályázaton választotta ki a vezetőt, akinek feladata a kormányzati közpénz felhasználása, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, valamint a visszaélések feltárása és megelőzése. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott. Főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás Elleni Hivatallal. Nem igazságos az iskola kezdési támogatás rendszere a Fidesz frakció szerint. Közleményükben azt írják, hogy az előterjesztett javaslat sok rászoruló családot kirekeszt a támogatásból, ezért jelentős korrekcióra szorul. A Fidesz frakció szerint a

0: kampányban 700 ezer rászoruló gyermekről volt szó, az előterjesztés csak 400 ezerre vonatkozik. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című alkotása nyerte el a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját a Palicsi Filmfesztiválon. A zsűri indoklása szerint az első filmes rendező alkotása humorával, tematikai összetettségével és pontos stílusával kiemelkedett a mezőnyből. A 33. alkalommal megrendezett filmes seregszemlén 5 nap alatt 15 kategóriában több mint 100 filmet mutattak be. Múzeumá és kulturális központtá alakítják az Aradon alapított első magyar autógyár egykori székhelyét. A Párciumi Város önkormányzata uniós alapokból és helyi költségvetési forrásból újítja fel a szecessziós műemléképületet. Az 1908-ban létrehozott Magyar Automobil Részvénytársaság kezdetben egy amerikai cég francia leányvállalatának fiókjaként működött. Ott gyártották a Márta nevű személyautót, később a többi közt a Magyar Királyi Posta első autóbuszait is, és az első 150 budapesti taxit. A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok, délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Rendkívüli ülést tartottak Jászberényben. Bács-Kiskun mellett Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdag régészeti leletanyagát is bemutatják a Kecskeméti Katona József Múzeumban. Ellenőrzött a fogyasztóvédelem a jászkonsági fesztiválokon. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Rendkívüli nyílt ülést hívott össze tegnap délutánra Budai Lóránt Jászberény polgármestere számolt be a helyszínről a Jászság térségi tévé. Azt írták közösségi oldalukon, hogy az eredetileg 4 napi rendi pontból 3-at tárgyaltak, mert a 4. az alpolgármester illetményéről szóló javaslat okafogyottá vált, ugyanis a testület továbbra sem választotta meg a tisztségre Skultéti Józsefet. A jelenlévő 10 képviselő, 5 nem, 4 igen és 1 tartózkodással szavazott a témában. Az ülésen 10 egybehangzó igennel döntöttek a Csángó Fesztivál megrendezéséről, a Folklor Kulturális Közalapítvány részére 10 millió forint támogatásról. A Kárpát Hazakonferencia megrendezéséhez a Csángó Fesztivál alapítvány javára 1 millió forintot biztosítanak, erről is döntöttek, valamint a Kolibri Ese versenyzőinek utazási hozzájárulásáról is igennel szavaztak 200 ezer forint összegben. A Lehel-Uszoda és a termálfürdő átvételéből származó elszámolási kötelezettségből eredő döntésekről is szavaztak tegnap Jászberény önkormányzati képviselői. A döntéshozók, írja a Jászság térségi tévé, 10 egybehangzó igennel jóvá hagyták az előző üzemeltető fejlesztésekből származó elszámolási kérését. A jászkonsági fesztiválokra szállt ki a fogyasztóvédelem, és minden 5. ellenőrzésen találtak is valamit. 21%-os kifogásolási arányjal zárultak a még egyel korábbi hétvégén megtartott jászkonsági fesztivál ellenőrzések, írta hivatalos oldalán a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóságként is eljáró szerv közlése szerint a munkatársaik 10 településen összesen 28 ellenőrzést végeztek, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken. Az ellenőrzések az árfeltüntetésre, a fiatalkorúak védelmére, valamint a szórakoztató eszközök biztonságára irányultak. A vizsgálatok során 2 esetben szúrták ki, hogy fiatalkorút alkohollal vagy energiaitallal szolgálták ki. Egy légvár üzemeltetője nem tudta igazolni az eszköz biztonságos működését, ezért azonnal lebontatták azt. De a leggyakoribb hiányosság továbbra is a hiányos vagy nem egyértelmű árfeltüntetés volt. A kisebb súlyú szabálytalanságok miatt figyelmeztetést kaptak az érintett vállalkozások. Ugyanakkor a fogyasztók, különösen a gyermekek és fiatalkorúak biztonságát veszélyeztető jogsértések esetében hatósági eljárás és bírság várható. Hozzátették, a hatóság arra kéri a fesztiválok látogatóit, fizetés előtt mindig ellenőrizzék a kiírt árakat, és kiemelten figyeljenek a pontos pénzkezelésre. A szkíták korát mutatja be Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megye Krisztus előtt 8.-4. századból származó gazdag régészeti leletanyagán keresztül a Kecskeméti Katona József Múzeum most nyíló tárlata a Cifrapalota kiállító helyen. Juha Attila, az Amerikai University of Georgia régész professzora a kiállítás megnyitóján arról beszélt, mintegy 25 éve nem volt hasonló tárlat az országban, így a mostani bemutató méltó folytatása a 2001-ben megrendezett eddigi legnagyobb szkíta kiállításnak. A Kárpát-medencében a Krisztus előtti 7. századtól a 4. századig terjedő időszakot felölelő szkíta korszakról szólva a régész professzor kiemelte. Ebben a korban tapasztalható 3 fő jelenség, a migráció, az innováció és a globalizáció, ezért megfejteni a későbbi történelmi korszakok, vagy akár a jelenkor bizonyos folyamatait is ezek által lehet. A migráció kapcsán elmondta, a keleti sztyeppékről érdeklődő populáció létszáma viszonylag kicsi volt. A Kárpát-medencében alapvetően egy szűkebb harcos elit és vezető réteg jelent meg, ám kulturális hatásuk óriásnak bizonyult. A tárlaton fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatók. Köztük számos olyan műtárgy, amely az első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei anyag különlegességei között sírokból előkerült edények, fegyverek és ékszerek, valamint közösségi régészeti kutatások során talált tárgyak, köztük egy ragadozó állatfejben végződő bronztükör is helyet kapott. A finn módszerrel ellenőriztek. A rendőrök váratlanul csaptak le a jászberényi sofőrökre. A helyszínen tartott finn módszeres ellenőrzés gyorsan kiszűrte azokat, akik felelőtlenül és ittas állapotban kockáztatták a saját és mások életét a Dózsa-György úton. Tehát újabb, összehangolt akciót tartottak a rendőrök a napokban a biztonságosabb közlekedés érdekében. Az úgynevezett finn módszeres ellenőrzés keretében vizsgálták a sofőröket Jászberény belterületén. A villámgyors és hatékony razzia célzottan az ittas vezetők kiszűrésére irányult. Mindössze néhány másodpercre állították csak meg az autókat, de a szűrés így is eredményesnek bizonyult. Két sofőrnél mutatott pozitív értéket az alkoholszonda, így velük szemben azonnal intézkedni kellett. A délutáni 25 fokról este 21-re csökken majd. A levegő hőmérséklete vételkörzetünkben csökken a csapadékhajlam, a szél is veszít majd az erejéből. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet idehaza, ebből elszórtan alakul ki záporzivatar. A nyugati, majd az észak-nyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. Holnap hajnalban nálunk 13, délután 27 fok lesz, záporzivatar, élénk szél, holnap is előfordulhat. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lesznek

Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Lemondott a legfőbb ügyész. Rangos nemzetközi minősítést kapott a Friss Hús Rövidfilm Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok.

0: Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézmény rendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NK a döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Bóka János a párt tegnap megválasztott frakció vezetője kijelentette, vizsgálják, hogy az ügyben hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek. Az NK a 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik. Jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Etikai eljárást kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Az MMA közleménye szerint Túri Attila beszélt a költő prózaíróval, aki korábbi nyilatkozata ellenére nem kívánt lemondani akadémiai tagságáról. Emiatt döntött az elnök az etikai bizottság összehívása mellett. Újabb rangos nemzetközi minősítést kapott a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. 2 éve első magyar filmfesztiválként Oscar kvalifikáló státuszt szerzett, most pedig a Brit Film és Televíziós Akadémia tette lehetővé, hogy az ott bemutatott brit rövidfilmek nevezhetővé váljanak a rövidfilmes díjaikra. Az idei 14. Friss Húson a brit rövidfilmek voltak a fókuszban. A fesztivált több mint 15 ezer néző látta. A jövő évi mustrára már lehet jelentkezni, augusztus 2-áig kedvezményes nevezési díjjal. A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók, záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódhat a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Bácskiskun mellett Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdag régészeti leletanyagát is bemutatják a Kecskeméti Katona József Múzeumban. Rendkívüli ülést tartottak Jászberényben. Ellenőrzött a fogyasztóvédelem a jászkonsági fesztiválokon. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A jászkonsági fesztiválokra szállt ki a fogyasztóvédelem, és minden ötödik ellenőrzésen találtak is valamit. 21%-os kifogásolási arányjal zárultak a még egyel korábbi hétvégén megtartott jászkonsági fesztivál ellenőrzések, írta hivatalos oldalán a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóságként is eljáró szerv közlése szerint a munkatársaik 10 településen összesen 28 ellenőrzést végeztek, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken. Az ellenőrzések az árfeltüntetésre, a fiatalkorúak védelmére, valamint a szórakoztató eszközök biztonságára irányultak. A vizsgálatok során két esetben szúrták ki, hogy fiatalkorút alkohollal vagy energiaitallal szolgálták ki. Egy légvár üzemeltetője nem tudta igazolni az eszköz biztonságos működését, ezért azonnal lebontatták azt. De a leggyakoribb hiányosság továbbra is a hiányos vagy nem egyértelmű árfeltüntetés volt. A kisebb súlyú szabálytalanságok miatt figyelmeztetést kaptak az érintett vállalkozások. Ugyanakkor a fogyasztók, különösen a gyermekek és fiatalkorúak biztonságát veszélyeztető jogsértések esetében hatósági eljárás és bírság várható. Hozzátették, a hatóság arra kéri a fesztiválok látogatóit, fizetés előtt mindig ellenőrizzék a kiírt árakat, és kiemelten figyeljenek a pontos pénzkezelésre. Rendkívüli nyílt ülést hívott össze tegnap délutánra Budai Lóránt Jászberény polgármestere, számolt be a helyszínről a Jászság térségi TV. Azt írták közösségi oldalukon, hogy az eredetileg 4 napi rendi pontból 3-at tárgyaltak, mert a 4. az alpolgármester illetményéről szóló javaslat okafogyottá vált, ugyanis a testület továbbra sem választotta meg a titségre Skultéti Józsefet. A jelenlévő 10 képviselő, 5 nem, 4 igen és 1 tartózkodással szavazott a témában. Az ülésen 10 egybehangzó igennel döntöttek a Csángó Fesztivál megrendezéséről, a Folklór Kulturális Közalapítvány részére 10 millió forint támogatásról. A Kárpát Hazakonferencia megrendezéséhez a Csángó Fesztivál alapítvány javára 1 millió forintot biztosítanak, erről is döntöttek, valamint a Kolibri Ese versenyzőinek utazási hozzájárulásáról is igennel szavaztak 200 ezer forint összegben. A Lehel-Uszoda és a termálfürdő átvételéből származó elszámolási kötelezettségből eredő döntésekről is szavaztak tegnap Jászberény önkormányzati képviselői. A döntéshozók, írja a Jászság térségi TV, 10 egybehangzó igennel jóvá hagyták az előző üzemeltető fejlesztésekből származó elszámolási kérését. A szkíták korát mutatja be Bácskiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megye Krisztus előtt 8.-4. századból származó gazdag régészeti leletanyagán keresztül a Kecskeméti Katona József Múzeum most nyíló tárlata a Cifrapalota kiállító helyen. Juha Attila, az Amerikai University of Georgia régész professzora a kiállítás megnyitóján arról beszélt, mintegy 25 éve nem volt hasonló tárlat az országban, így a mostani bemutató méltó folytatása a 2001-ben megrendezett eddigi legnagyobb szkíta kiállításnak. A Kárpát-medencében a Krisztus előtti 7. századtól a 4. századig terjedő időszakot felölelő szkíta korszakról szólva a régész professzor kiemelte. Ebben a korban tapasztalható 3 fő jelenség, a migráció, az innováció és a globalizáció, ezért megfejteni a későbbi történelmi korszakok, vagy akár a jelenkor bizonyos folyamatait is ezek által lehet. A migráció kapcsán elmondta, a keleti sztyeppékről érdeklődő populáció létszáma viszonylag kicsi volt. A Kárpát-medencében alapvetően egy szűkebb harcos elit és vezető réteg jelent meg, ám kulturális hatásuk óriásnak bizonyult. A tárlaton fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatók, köztük számos olyan műtárgy, ami az első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei anyag különlegességei között sírokból előkerült edények, fegyverek és ékszerek, valamint közösségi régészeti kutatások során talált tárgyak, köztük egy ragadozó állatfejben végződő bronztükör is helyet kapott. A finn módszerrel ellenőriztek. A rendőrök váratlanul csaptak le a jászberényi sofőrökre. A helyszínen tartott finn módszeres ellenőrzés gyorsan kiszűrte azokat, akik felelőtlenül és ittas állapotban kockáztatták a saját és mások életét a Dózsa-György úton. Tehát újabb, összehangolt akciót tartottak a rendőrök a napokban a biztonságosabb közlekedés érdekében. Az úgynevezett finn módszeres ellenőrzés keretében vizsgálták a sofőröket Jászberény belterületén. A villámgyors és hatékony razzia célzottan az ittas vezetők kiszűrésére irányult. Mindössze néhány másodpercre állították csak meg az autókat, de a szűrés így is eredményesnek bizonyult. Két sofőrnél mutatott pozitív értéket az alkoholszonda, így velük szemben azonnal intézkedni kellett. A délutáni 25 fokról este 21-re csökken majd. A levegő hőmérséklete vételkörzetünkben csökken a csapadékhajlam, a szél is veszít majd az erejéből. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet idehaza, ebből elszórtan alakul ki záporzivatar. A nyugati, majd az észak-nyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. Holnap hajnalban nálunk 13, délután 27 fok lesz, záporzivatar, élénk szél, holnap is előfordulhat. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Évtizedes vasútfejlesztési programot indít a kormány. Magyar rendezőfilmjét is vetítik az idei velencei fesztiválon. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. 10 éves átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3550 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, amelynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári

0: Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Házkutatást tartottak a Családbarát Magyarország központnál. Egy költségvetési csalás gyanúja miatt évekkel ezelőtt megkezdett adóhivatali nyomozás ügyében. A feljelentést annak idején a cég új vezetése tette, miután átvilágították a központ korábbi gazdálkodását és a támogatások elszámolásával kapcsolatos szabálytalanságokat tártak fel. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, a nyomozás az elmúlt években nem jutott érdemi szakaszba. A most tartott kutatás és elektronikus dokumentumok lefoglalása az első olyan intézkedés, ami a nyomozás felgyorsulására utal. Magyar alkotó filmje is debütál az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Horváth Lili első angol nyelvű mozia, a Jegyzeteim a Marsról, a karakteres szerzői filmeket bemutató szekciót nyitja meg. A mozifilmet komoly érdeklődés övezi, még az utómunkálatok alatt számos országban megvásárolták, így a romantikus dráma világszerte eljuthat a nézőkhöz, a magyar mozikba pedig télen érkezik. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált szeptemberben tartják. A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. Aki

0: ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség nyílt pályázaton választotta ki a vezetőt, akinek feladata a kormányzati közpénzfelhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, valamint a visszaélések feltárása és megelőzése. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott. Főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás Elleni Hivatallal. Nem igazságos az iskola kezdési támogatás rendszere a Fidesz frakció szerint. Közleményükben azt írják, hogy az előterjesztett javaslat sok rászoruló családot kirekeszt a támogatásból, ezért jelentős korrekcióra szorul. A Fidesz frakció szerint a kampányban 700 ezer rászoruló gyermekről volt szó, az előterjesztés csak 400 ezerre vonatkozik. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című alkotása nyerte el a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját a Palicsi Filmfesztiválon. A zsűri indoklása szerint az első filmes rendező alkotása humorával, tematikai összetettségével és pontos stílusával kiemelkedett a mezőnyből. A 33. alkalommal megrendezett filmes sereg szemlén 5 nap alatt 15 kategóriában több mint 100 filmet mutattak be. Múzeumá és kulturális központtá alakítják az Aradon alapított első magyar autógyár egykori székhelyét. A Párciumi Város önkormányzata uniós alapokból és helyi költségvetési forrásból újítja fel a szecessziós műemléképületet. Az 1908-ban létrehozott Magyar Automobil Részvénytársaság kezdetben egy amerikai cég francia leányvállalatának fiókjaként működött. Ott gyártották a Márta nevű személyautót, később a többi közt a Magyar Királyi Posta első autóbuszait is, és az első 150 budapesti taxit.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy.

Rádió FM. Mellette szól. Izzad a tenyér, dogos kéz az, ami valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél. Ha nemes a cél, legyél nem.

és értem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni. Hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érzek semmit.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Évtizedes vasútfejlesztési programot indít a kormány. Magyar rendezőfilmjét is vetítik az idei velencei fesztiválon. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. 10 éves átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3550 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, amelynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Házkutatást tartottak a Családbarát Magyarország központnál. Egy költségvetési csalás gyanúja miatt évekkel ezelőtt megkezdett adóhivatali nyomozás ügyében. A feljelentést annak idején a cég új vezetése tette, miután átvilágították a központ korábbi gazdálkodását és a támogatások elszámolásával kapcsolatos szabálytalanságokat tártak fel. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, a nyomozás az elmúlt években nem jutott érdemi szakaszba,

0: A most tartott kutatás és elektronikus dokumentumok lefoglalása az első olyan intézkedés, ami a nyomozás felgyorsulására utal. Magyar alkotófilmje is debütál az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Horváth Lili első angol nyelvű mozia, a Jegyzeteim a Marsról, a karakteres szerzői filmeket bemutató szekciót nyitja meg. A mozifilmet komoly érdeklődés övezi, még az utómunkálatok alatt számos országban megvásárolták, így a romantikus dráma világszerte eljuthat a nézőkhöz, a magyar mozikba pedig télen érkezik. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált szeptemberben tartják. A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók, záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Tour Mix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Lemondott a legfőbb ügyész. Rangos nemzetközi minősítést kapott a Friss Hús Rövidfilm Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézmény rendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Bóka János, a párt tegnap megválasztott frakció vezetője kijelentette, vizsgálják, hogy az ügyben hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek. Az NKA 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik. Jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Etikai eljárást kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Az MMA közleménye szerint Túri Attila beszélt a költő prózaíróval, aki korábbi nyilatkozata ellenére nem kívánt lemondani akadémiai tagságáról. Emiatt döntött az elnök az Etikai Bizottság összehívása mellett. Újabb rangos nemzetközi minősítést kapott a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Két éve első magyar filmfesztiválként Oscar kvalifikáló státuszt szerzett, most pedig a Brit Film és Televíziós Akadémia tette lehetővé, hogy az ott bemutatott brit rövidfilmek nevezhetővé váljanak a rövidfilmes díjaikra. Az idei 14. Friss Húson a brit rövidfilmek voltak a fókuszban. A fesztivált több mint 15 ezer néző látta. A jövő évi mustrára már lehet jelentkezni, augusztus 2-áig kedvezményes nevezési díjjal. A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók, záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódhat a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Visszasírom néha azt a régi